0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Nézem, ahogy táncolsz, és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózist. Fontos adóhatáridő közeleg az új lakásoknál. 160 csokoládéval távozott fizetés nélkül egy üzletből egy férfi. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Elkészült a magyar gyermekvédelmi rendszer hónapok óta tartó átvilágításának eredménye. A gyermekvédelmi diagnózis elnevezésű tanulmány, intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói beszélgetések alapján mutatja be a rendszer problémáit. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte. A dokumentumot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Hosszabb ügyintézési korlátozásra készülhetnek az MVM földgázos ügyfelei szeptember második felében. A társaság szeptember 21 és 29-e között átfogó informatikai rendszer átállítást végez, az előkészületek miatt azonban már szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás sem. Az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni, ezért az érintetteknek ezt még 17-e előtt érdemes megtenniük. A személyes ügyfélszolgálatokon is lesznek korlátozások, amelyek október elejéig tarthatnak. Fontos évvégi határidő közeledik az új lakóingatlant építő és a vásárlók számára. Az új lakások meghatározott körének jelenleg alkalmazható 5%-os áfakulcsa főszabály szerint december 31-én kifut. Az átmeneti szabályok alapján azonban 2030 végéig is megmaradhat a kedvezmény, ha az építési engedély még idén véglegessé válik, vagy az egyszerű bejelentést is december 31-ig tudomásul veszi a hatóság. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a későbbi értékesítés már 27%-os áfa alá kerülhet. Szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy az év végére tervezett építkezések előkészítését már most érdemes felgyorsítani. Zsarolóvírust terjesztenek Magyarország ügyészségének nevével visszaélve, figyelmeztette a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. A csalók hivatalos büntető eljárás látszatát keltő e-maileket küldenek, amelyekben egy hamis ügyészségi oldalra vezető link szerepel. Innen a rossz indulatú fájl letöltésére próbálják meg rávenni az áldozatokat. Ha ezt elindítják, a zsarolóvírus titkosíthatja a számítógépen található dokumentumokat és képeket, majd váltságdíjat is követelhet. Az NKI felhívja a figyelmet, hogy az ügyészség hivatalos levelei a kukac.mku.hu végződésű címről érkeznek. Aki fertőző fájt indított el, azonnal válassza le számítógépét a hálózatról. 160 tábla csokoládéval távozott fizetés nélkül egy férfi egy fóti üzletből. A rendőrség szerint még augusztus 4-én ment be az Aldiba, ahol 120 tábla tej és 40 tábla étcsokoládét pakolt a bevásárló kosarába. Ezután a kosarat a bejárathoz vitte, majd fizetés nélkül távozott, ráadásul a kosarat is magával vitte. A lopással okozott kár elérte a több mint 203.000 forintot. A Dunakeszi rendőrkapitányság kisebb értékre elkövetett lopás miatt nyomoz, és a lakosság segítségét is kérte az egyenlőre ismeretlen férfi azonosításához. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ezt Lannert Judit jelentette be Debrecenben. Az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitóján közölte. A kormány egységesebb pedagógus képzési rendszert akar kialakítani, ezért az NKR-ről kivezetik a képzési területet. A tárca jelenleg annak jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgozik, hogy a változás a hallgatókat és az oktatókat is rendezett módon érintse. Lannert Judit azt is bejelentette, hogy 2027 őszétől egységesebb felsőoktatási finanszírozást vezetnének be, és jogszabályban erősítenék az egyetemi autonómiát is. Új szakdolgozói bértáblát készít elő a kormány az egészségügyben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. A bérrendezés előkészítése megtörtént, és felgyorsultak az egyeztetések a pénzügyminisztériummal is. Az egészségügynek szánt mintegy 500 milliárd forintos plusz forrás legnagyobb részét a dolgozók életpályájának megbecsülésére és az új bértábla kialakítására fordítanák. A miniszter szerint a rendszernek a pályakezdők, a középgeneráció és a tapasztalt szakemberek számára is kiszámít. megbízhatóbb életpályát kell biztosítania. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Mintegy 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint ebből 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tarthitel, további 5 millió pedig visszanemtérítendő állami támogatás. A nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek mintegy 80%-a pedig vidéki, turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Egy teljes napig nem lesz elérhető az OTP Persej szolgáltatása szeptember 27-én. A bank tájékoztatása szerint fejlesztési munkák miatt éjféltől várhatóan 23 óra 59 percig szünetel a funkció az OTP mobilbankban és az internetbankban is. A Persej segítségével az ügyfelek különböző célokra tehetnek félre pénzt, rendszeres átszervezést állíthatnak be, illetve a bankkártyás vásárlások összegét is felkerekíthetik, a különbözetet pedig automatikusan megtakaríthatják. A szeptember 27-i leállás idején ezek a műveletek nem lesznek elérhetőek, ezért az OTP azt javasolja, hogy az ügyfelek előre tervezzék meg a Persejhez kapcsolódó tranzakciókat. Novembertől újabb díj drágíthatja az EU-n kívüli webáruházakból rendelt kis csomagokat. Július óta 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben található eltérő termékkategóriák után 3 eurós vámot kell fizetni. Ehhez a november 1-jéig egy külön uniós kezelési díj is társul majd. Ennek pontos összegét még az Európai Bizottság határozza meg. Az intézkedés az olyan népszerű platformokról érkező rendeléseket is érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. Az Unió az új díjat a rohamosan növekvő csomagforgalom ellenőrzési és vámkezelési költségeivel indokolja. Átírják a csecsemők kötelező pneumokókusz elleni oltásának szabályait Magyarországon. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott tervezet szerint újabb, itthon engedélyezett vakcinák is bekerülhetnének a programba. A jelenlegi két alapoltásból és egy emlékeztetőből álló 2 plusz 1-es rendszer nem szűnne meg, bizonyos készítményeknél azonban lehetővé válna a 3 plusz 1-es oltási séma is. Az alkalmazott oltási rend így attól függene, melyik vakcinát kapja a gyermek. A pneumokókusz egyebek mellett tüdő, középfül és agyhártyagyulladást is okozhat. A módosítás egyelőre nem végleges, a társadalmi egyeztetés pedig szeptember 12-éig tart. Veszettséget mutattak ki egy elhullott rókában Tarpán, ezért teljes ebzárlatot rendeltek el a településen. A laboratóriumi vizsgálat augusztus 26-án igazolta a fertőzést, a korlátozás pedig legalább 90 napig még érvényben marad. Ez idő alatt a kutyákat és macskákat elzárva kell tartani, kutyákat pedig csak pórázon és szájkossárral szabad kivinni. A településről kizárólag érvényes veszettségi elleni oltással rendelkező állat vihető ki hatósági állatorvosi engedéllyel. A kormányhivatal fokozott óvatosságot kér, a kóbor állatokat pedig megfigyelés alá helyezik. Szeptember 14-e és 26-a között ismét megkérdetik a hulladékért komposzt akciót Nyíregyházán és Mátészalkán is. A kéthetes programban a kijelölt hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Az akcióhoz Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvar, Mátészalkán pedig az Ecsedi út végén található telepe is csatlakozik. A leadható hulladékok köréről és az átvétel pontos menetéről az EAC Nonprofit Kft. Ad részletes tájékoztatást. Az akció szeptember 26-áig tart. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik Nyíregyháza Kossuth tere. Negyedik alkalommal rendezik meg ugyanis a szakmafesztet, amely mára a térség egyik legmeghatározóbb piacorientációs rendezvényévé nőtte ki magát. Délelőtt 9 órától tematikus utcák, kipróbálható szakmai bemutatók, helyi vállalkozások, nagyvállalatok és oktatási intézmények várják az érdeklődőket. Lesz robotika, mesterséges intelligencia, VR program, rendészeti és honvédelmi bemutató, valamint mini állásbörze is. Újdonságként külön KKV utca mutatja be a térség kis és középvállalkozásait. A programok délután 4 óráig ingyenesen látogathatóak. Fontos évvégi határidő közeledik az új lakóingatlant építő és a vásárlók számára. Az új lakások meghatározott körének jelenleg alkalmazható 5%-os áfakulcsa főszabály szerint december 31-én kifut. Az átmeneti szabályok alapján azonban 2030 végéig is megmaradhat a kedvezmény, kedvezmény, ha az építési engedély még idén véglegessé válik, vagy az egyszerű bejelentést is december 31-ig tudomásul veszi a hatóság. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a későbbi értékesítés már 27%-os áfa alá kerülhet. Szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy az év végére tervezett építkezések előkészítését már most érdemes felgyorsítani. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint több beavatkozásnál a jelenlegi finanszírozás a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyag, eszköz, sterilizálási és bérköltségek is emelkedtek. A tervek szerint növelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, országosan biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet, és rendezik az iskolafogászati bér és praxis jogi helyzetét is. A teljes finanszírozási rendszer átalakításához pedig felmérik a beavatkozások tényleges költségeit. Tavasztal kezdődhet el a Debreceni Egyetem téri park megújítása. A Debreceni Egyetem szeptember 8-án botanikusokkal, városi szakemberekkel és civil szervezetekkel egyeztet a tervekről. A fejlesztésről indított kérdőívekre egyébként összesen több mint 9000-en válaszoltak, és több új szempont is bekerült az elképzelések közé. Az örökségvédelmi előírások betartásával várhatóan fákat is ültetnek majd, zenepavilon viszont nem épül. A beruházást az egyetem saját forrásból valósítaná meg. A pontos költség még nem ismert, a szökőkút korszerűsítésétől és a burkolatok kialakításától függően több 100 millió, szélsőséges esetben pedig akár 1 milliárd forint is lehet a végösszeg. Burkolatjavítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 33-as főúton, Hortobágy és Tiszafüred között. A Magyar Közút szeptember 7-e és 10-e között több ponton végez majd nagy felületű burkolatjavítást, a főút mintegy 6 kilométeres szakaszán. A munkaterületeknél a közlekedés váltakozó irányban haladhat, a járműveket jelzőrök irányítják majd. A megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző, tilalmi és elkorlátozó táblák is figyelmeztetik majd az autósokat. Az érintett szakaszon ezért időszakos torlódásokra és hosszabb menetidőre érdemes számítani. Szeptemberben ismét retro napot tart a DKV Debrecenben. Szeptember 20-án vasárnap újra forgalomba állnak a közlekedési társaság Nosztalgia flottájának különleges járművei. Az érdeklődők találkozhatnak az ikonikus Csuklós Ikarusz 280T trolibusszal, valamint az egyedi MAZ trolival is, amely Magyarországon kizárólag Debrecenben közlekedik. Forgalomba áll a repülőtéri troli, és visszatér a város egyik legismertebb régi járműve, a legendás bengáli, vagyis FFV villamos is. Zsarolóvírust terjesztenek Magyarország ügyészségének nevével visszaélve, figyelmeztet a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. A csalók hivatalos büntető eljárás látszatát keltő e-maileket küldenek, amelyekben egy hamis ügyészségi oldalra vezető link szerepel. Innen rossz indulatú fájl letöltésére próbálják meg rávenni az áldozatokat. Ha ezt elindítják, a zsarolóvírus titkosíthatja a számítógépen található dokumentumokat és képeket, majd váltságdíjat is követelhet. Az NKI felhívja a figyelmet, hogy az ügyészség hivatalos levelei a kukac.mku.hu végződésű címről érkeznek. Aki fertőző fájt indított el, azonnal válassza le számítógépét a hálózatról.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sportírein következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó NB3 hetedik fordulójának vasárnapi mérkőzésein az Újpest FC szerezte a legtöbb gólt, a világ második csapata 6-1-re győzött a Szegedi VSE ellen, 5 gólt szerzett a Cigánda Nyíregyháza otthonában, az MTK2 pedig 4-2-re nyert a Dunaharaszti ellen. Íme az eredmények az észak-keleti csoportból: Kisvárda Mastergut 2, Ózd 2-3, Nyíregyháza Spartakus 2, Cigánd 1-5, Tarpa Tiszafüred 0-1 és Hajdúnánás Füzesabony 0-1. A felkészülési időszak végéhez közeledve ismételten megrendezi a Nyírkem kupát az Aqua Sport Egyesület Nyíregyházán. A harmadik Nyírkem kupa idén is a gyermekkorosztályú játékosok számára biztosít egy erőpróbát az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatics UVSC Miskolc, a Debrecen, a Zempléni VK csapatai ellen ugorhat medencébe az Aquaese gyermekkorosztályú csapata. A városi úszodában rendezett vízilabdatorna szeptember 12-én 10 órakor kezdődik, ahol összesen 4 mérkőzést nézhetnek meg a vízilabdát kedvelők. A Deac női teniszezői megkezdték az őszi idényt a csapatbajnokság B csoportjában, amelyben összesen 6 találkozó vár majd rájuk. Hétvégén 2 mérkőzést játszottak a lányok, szombaton magabiztos győzelmet arattak Szentesen, majd másnap hazai pályán hatalmas küzdelemben 4-3-ra alul maradtak a Beptó tímmel szemben. A Debreceni Egyetem csapata 3 új nevezett játékossal bővült. Farkas Nelli a Varga Ákos vezette Deac utánpótlásából érkezett, Tóth Lajos neveltjeként, míg a testvérpár Sándor Lotti és Lara a Nyíregyházi Malsó Teniszcentrumból 2 vendégjátékosként csatlakozott. A hétvégi mérkőzéseken mindhárman bemutatkoztak, értékes pontokat szerezve a csapatnak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Péntek van, buli van, azok sajt.
2: Ez mindig a te feladatod volt.
1: De a pia tiéd.
2: Régen is.
1: De a
2: 30 éve így ismerlek.
1: Hogy mindig hozom a csajt ide a buliba. Több 10 000 forintért vásárol céges számláról szexuális segédeszközöket. Dildó, kikötöző eszközök.
2: Lehet, hogy évek óta ott van, és fogyó eszköz. De milyen járatos vagy, hogy mi mindent lehet vásárolni 63 ezerért?
1: Benne van.
2: Most végig ez megy a kocsi. Apa, mi az?
1: Hát ez tudod, egy ilyen felnőtt társasjáték is. Tehát egy intim mosószett 9990 forint. Mondom neked az árakat is, látom. A számla itt van előttem.
2: Vajon mivel indokolták?
1: Jó, ez a mi rendelésünk, várja!
2: Egy jó beosztottként mit mondok? Főnök, én úgy kezelem a céges számlát, mintha a sajátom lenne. Semmit, nagyon spórolok, nagyon vigyázok rá.
3: Csak hogy lehet olyan címkéket kérni már egyébként a rendelésekre, hogy nyeremény. Tehát, hogy mintha nem vettem volna, ezért így mondjuk a kedves pár nem tudja, hogy én fizettem érte.
1: Aha.
3: Ki lehet játszani a férfiakat?
1: Úristen, ilyen van. Igen. Laci, hát erre figyeljünk oda.
3: Úgyhogy most már nézzétek meg a
2: dolgokat. Én meg azt hittem, hogy milyen szerencsések vagyunk. De minden héten csak úgy érkeznek a nyeremények. Én a múltkor gyémántbányát nyertem, meg olajkutat Nigériában.
1: Ja, hát tudod, régen volt ez a Reader's Digest újság, minden, és minden volt hozzá, nyeremény, ajándék.
2: A lemondhatatlan.
1: Édesanyám egy szegény nagyon sok ilyet rendelt, és mindig mi ezt küldtek, azt küldtek, hát itt nagyon jó volt. Egy rekordnyeremény van a lottón, és hogyha már itt vásárolni akartok, esetleg nem kell céges számláról, mit szóltok hozzá, mert hogy 6,5 milliárd, vagy
2: nekem van hozzájuk egy csomó szám, megnézem,
1: soha nem látott
2: egyes menő a jövő heti nyertes lottószámok, tehát van egy pár ilyen.
1: 6 milliárd 760 millió. Tehát közel 7 milliárd forint.
2: Elég az.
1: Így van, ez 27 hétnyi halmozódás, tehát több mint fél éves halmozódás. Az ötös lottón a jackpot összege így ezzel elérte.
2: Azt nem tudom, ti mire költenétek ennyi pénzt, azt már tudom, hogy Sipos Marianna kolléganőnk mire költeni, azt mondta, ha nyer a lottón, azonnal észre fogjuk venni, ugyanis minden reggel közösen reggelizünk, és azt mondta, hogy ha nyerek a lottón, vastagabb lesz a parizerkarika a zsömlében, mint a zsömle. Tehát, hogy fordítva fog kinézni a szendvics, hogy igen, két parizerkarika között lesz egy kicsi zsömle. Zsömle.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Megyünk is tovább itt a Keltetőben, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugye korábban már egy picit sportoztunk, most viszont ismételten visszakanyarodunk hozzá.

0: Laci, mit hoztál?
1: Mert hogy rengeteg dolog történt a hétvégén, derbit rendeztek a labdarúgó NB1-ben, de pályára léptek régiónk csapatai is. Hát leginkább a Loki és a Kisvárda örülhetett, hiszen győzni tudtak idegenben mind a ketten, a Paks és az MTK ellen. A Nyíregyháza meg egy fordulatos meccset játszott a Vasas otthonában, de végül pont nélkül maradt. Vezetett az Aspari, de aztán fordította a Vasas, egyenlített a Nyíregyháza, és aztán végül megnyerte a Vasas. Hát itt Kovács Réti Márk nevét mindenképp meg kell említeni, aki egykori csapata ellen, ugye tavaly még meg egy pár évig még a Nyíregyháza játékosa volt, ő a most már a Vasas futballistája, és rúgott két gólt, illetve adott egy gólpaszt, úgyhogy a három gólból nyakig kivette a részét. Hozzáteszem, hogy az a Hős Zsombor lőtte a Nyíregyháza gólját, aki meg a Vasastól érkezett Nyíregyházára. Szóval a volt csapatok ellen mind a ketten eredményesek voltak. A Loki nem tudom hány év, nagyon sok év után nyerni tudott Pakson, és a Paks hazai környezetben hosszú idő után szenvedett vereséget. Az is egy nagy siker volt, és egy fontos győzelem volt a Debrecennek. Dzsuzsák Balázs megsérült, úgyhogy egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire komoly ez a sérülés. A Kisvárda pedig az MTK ellen nyert, úgyhogy 2-0-ra is vezetett, végül megőrizte. Legalábbis egy gólt megőrzött az előnyéből.
2: Egész jól állunk egyébként a tabellán, pont azt nézem.
1: Hát, ha végignézed azt a tabellát, akkor az utolsó helyezettől kezdve fölfelé gyakorlatilag a, nem is tudom, 11. egy győzelemmel egészen a 4.-5. helyig felmehet.
2: Igen.
1: Tehát annyira szoros, hogy nem lóg ki szinte senki idén a bajnokságban, megjósolhatatlan, hogy mi lesz a vége. Tegnap egyébként a derbi 2-2-t hozott, ott a Ferencváros 2-0-ra vezetett az Újpest ellen, és aztán végül az újpestiek egyenlítettek. Hát itt a sót elvitték az újpesti szurkolók azzal, hogy hajóval érkeztek a derbire.
2: Ó! Oh.
1: Nevezetesen a Dunán két hajót kibéreltek, és hát az ilyen lila füstbe meg molinókba burkolózva azzal érkeztek meg a stadionhoz. Általában az a bevett szokás, hogy villamossal, metróval, esetleg külön buszokkal mennek.
2: De az már olyan snassz.
1: Olyan snassz, igen.
2: Kicsit újítottak rajta.
1: Igen. Hát ezt mondjuk a Nyíregyháza Debrecen, vagy a Debrecen Nyíregyháza derbiken nehéz kivitelezni, hogy hajóval mész, hát vagy nem tudom, keleti főcsatornán lehajózva mész. Tehát ez maximum gumicsónak, hogy mi lesz a követ.
2: A Bújtosi tónál ott átmennek egyik oldalról a másikra.
1: Hát maximum igen. Tehát, és igen. Akkor hajóval indultunk.
2: Igen,
1: hát motocsónakkal, vagy jetskivel.
2: Igen, mondjuk a villamos egyébként nyilván Debrecenben az megoldható, az még a legegyszerűbb.
1: Igen, ott általában inkább a külön vonat jellemző a két csapatnak a derbiére, vagy a külön busz.
2: Meg az
1: inkább
2: út lezárások.
1: Igen.
2: ezek így mind jellemző.
1: Ez általában jellemző, így van, de izgalmas mérkőzés volt. Azt mondom, hogy derbihez méltó volt egyébként a Ferencváros Újpest mérkőzés. A Fradi nem sokára majd Debrecenbe látogat, mert a Deac ellen játszik kupamérkőzést a héten, úgyhogy a debrecenieknek nem kell sokat várniuk. Egyébként nincsenek túl jó viszonyban már a Debrecen és a ferencvárosi szurkolók, de a Deac szurkoló az más, mint a Loki szurkoló, tehát ott azért egy kicsit családiasabb a légkör, de hát fokozott biztonsági előírások lesznek majd erre a mérkőzésre is, úgyhogy a debreceniek láthatják majd nem sokára a Ferencvárost, a nyíregyháziaknak meg még aludniuk kell rá egy hetet, mert utána meg Nyíregyházára látogat majd a Ferencváros, hát kis túlzás. Aludhatna itt a környéken.
2: Nem éri meg hazamenni. Többbe kerül a busznak az üzemanyaga, mint amennyire itt aludnának.
1: A keleti régióban. Hát apropó busz, a Nyíregyháza meg a kupameccsen Majossal utazik majd, ami nem itt van, a Bonyhád környékén, Szekszárd és Pécs között valahol. De hát egy gyors számolás alapján ilyen útvonal tervező 5-5 és fél órát ír a személyautóval. Hát nyilván, amikor busszal mész, akkor
2: 90-nel?
1: Még több, igen. Úgyhogy szép hosszú kirándulás lesz. Egy NB3-as csapat egyébként a Majos, úgyhogy ott kell majd tovább jutni a Nyíregyházának. Én azt gondolom, hogy nem megoldhatatlan feladat ez sem. A Deac meg okozhat akár egy kisebb meglepetést is, hiszen nincsenek rossz formában. Tavaly éppen, hogy lemaradtak az osztályozóról, és így az NB2-ről, úgyhogy akár egy izgalmas mérkőzés is lehet. Fantasztikusan sikerült a Veled Futok program, ami pénteken este volt Nyíregyházán. Hát erről beszéltünk, hogy gyakorlatilag este sötétben, ledes fények mellett, tűzsonglőrökkel, DJ-vel, így lehetett futni az atlétikai centrumban, és hát nagyon-nagyon sokan voltak, tényleg sokan voltak kíváncsiak erre a programra. Nem a táv volt itt a lényeg, hogy most 400 métert futsz, vagy 3000 métert, mert az volt a leghosszabb táv, tehát itt nem arra volt mindenki kíváncsi, hogy fél maraton és most teljesíted esetleg, hanem egy jó buli és egy jó hangulat, meg ha már elkezdődött az iskola, és főleg a családoknak szólt ez az egész, hogy egy picit a gyerekeknek még azért éreztessük, hogy még tart a nyár, és hogy nem kell feltétlenül csak a
0: Én fotót
1: iskolára.
0: Láttam róla, és tényleg nagyon jó hangulata Igen. volt, már csak képen keresztül is.
1: Abszolút, nagyon-nagyon jól sikerült. Hát nem sikerült olyan jól a Nyírbátor Nyíregyháza futszál mérkőzés, főleg Gagyi Sándor számára nem, hiszen a kapus ütközött, egy vétlen ütközésről van szó, de olyan szerencsétlenül esett, hogy lent maradt a földön, elveszítette az eszméletét, ömlött a vér a fejébe, nem akarok senkit most korán reggel ezzel ijesztgetni, de hát súlyosan megsérült, és hát az anyukájával beszéltem az elmúlt napokban, és akkor így említette, hogy ő rohant oda, ugye segíteni, amikor látja a saját fiát mozdulatlanul a földön, nyilván, hogy egy anya is a legrosszabbra gondol. Nem. Hosszas ellátást követően végülis a mentővel elvitték Nyírbátorba a kórházba, és jelenleg bent tartják megfigyelés alatt. Hát most a diagnózis nem is tudom pontosan, azt tudom, hogy több csontja is eltört. Tehát, hogy az is fejsérülés, stb. Örülünk, hogy a gerince nem sérült meg. Hát nagyjából 8-7 kihagyás biztos, hogy vár rá. Úgyhogy ezúton is jobbulást kívánunk Gagyi Sándornak is, és felépülést. Volt még két kiállítás is a nyíregyházi csapatnál. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kapust meg két játékosát biztos, hogy elveszíti a csapat a következő Veszprém elleni hazai mérkőzése előtt, ami egyébként 10-én lesz, szóval így hát most már csak az a kérdés, hogy ki maradt Lovas Norbert csapatában, aki még pályára tud lépni. Nyilván így egy fiatal kapus, a második számú kapus, aki védeni fog, és hát a mezőnyben meg aki még maradt. Úgyhogy nem vár könnyű mérkőzés ilyen szempontból a Nyíregyházára. Viszont nem vár könnyű meccs a kosárlabda világbajnokságon azokra a csapatokra, akik a kínai gárda ellen játszanak. Gondolom, ti is rendszeresen követitek Cheng Tse-Yu életútját. Gyorsan én is nézem, Cheng vagy Cheng Tse-Yu, még nem tudom pontosan. 19 éves kínai női kosarasról van szó, gyenge 223 cm magas. Ezzel kimagaslik, hozzáteszem, az NBA-ben is csak egy játékos van a férfiaknál, aki 1 cm-vel magasabb nála, de hozzáteszem, hogy a kínai hölgy még növésben van.
2: Szóval, Yao Ming?
1: Nem, hanem a San Antonio Spursnek a centere, ő 224. Úgyhogy nem sokan vannak egyébként, akik nagyobbak nála. Én pályafutásom során egyszer találkoztam Micsics nevű játékosan Nyíregyházán, ő 224 centi volt, tehát egy centivel nagyobb volt, mint ez a kínai hölgy, és rengeteg olyan fotó készül, hogy áll és fogja a gyűrűt, de nem ugrik, hanem úgy belekapaszkodik a gyűrbe, álló helybe. Tehát hatalmas lapát keze volt és tenyere volt egyébként a nyíregyházi kosarasnak, akkor Nyíregyházán játszott. Hát nem mondom azt, hogy ő egy technikai fenomén és zseni volt, mert ez nem igaz, viszont hatalmas tömeg volt ott a palánk alatt, és úgy nagyjából tudott védekezni. Nem fogjátok kitalálni, mi volt a civil foglalkozása egyébként, szobafestő. Tehát ő, hát nyilván mennyi létre
2: hát ő maga volt.
1: Gondolj vele a fővállalkozó.
2: Ő maga volt a kettős létre.
0: De neki nem kellett nagyon nagy létrát venni.
1: Semmiért nem kellett venni. Tehát ő elérte a plafont anélkül, mert ugye általában egy ilyen belmagasság. Na most jelen pillanatban utána néztem, hogy mivel foglalkozik, mert azért a kosárlabdában olyan maradandót nem alkotott Micsics. Képzeljétek el, hogy most meg modellként dolgozik, nem a szép arca meg ilyesmi miatt, hanem a különleges alkata, magassága miatt, és a divat bemutatókon, Skandináviában, nem is tudom melyik országban láttam egy divat bemutatón, ahol direkt azt reklámozták, hogy ilyen extra méretű ruhákat is lehet felvenni és forgalmaznak, úgyhogy amikor ő lép a színpadra, akkor mindenki úgy megdöbben. Hozzáteszem, hogy Veres Péter egykori kiváló válogatott röplabdással, amikor erről beszéltünk, akkor mondta, hogy neki 230 centi volt a legmagasabb egy orosz röplabdás, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt. A Nyiksénél is zajlott az élet a hétvégén, hát erről mara sokkal többet tud.
0: Igen, az U14-es csapat egyébként, tehát előselejtezőn vett részt, és hál' Istennek nagyon jól sikerült, mert hogy a Nyíregyházi Sportcentrum U14-es csapatát, hát erőteljesen elverték, és jelentős különbséggel, hiszen közel 60 ponttal simán lehozták a mérkőzést, így két hét múlva már, mint a legjobb nyíregyházi csapat utazhat az országos selejtezőre. Úgyhogy egy igazán szuper siker hétvégét mondhatnak maguk mögött a nyíksés srácok. Úgyhogy gratulálunk innen is
1: Így
0: nekik.
1: Van, gratulálunk, és sok sikert majd akkor a folytatásban.
2: Így van, Laci, nagyon szépen köszönjük a sporthíreket. Ja, meg neked is, Mara.
3: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Foci VB. És a foci VB, azt gondolom, ez mindenkit lázba tart. Még ma rát is?
2: Hát egy picit igen, van közöm hozzá.
1: Te hogy csinálod? Te nézel a focistákat, hogy ki milyen jó kép?
2: Nem, én posztolom a meccseket.
1: Igen?
2: Ja, hát ennyiben kimerül.
1: Igen. Melyek a legutáltabb országok, és melyek azok, amelyek a legjobban kedveltek? Hát a legpozitív megítélése Svájcnak, Kanadának, Japánnak, Svédországnak és Olaszországnak van, viszont az USA-nak jelentősen romlott a megítélése. Mara, neked van ilyen ország?
2: Én Svájcon nem lepődtem meg, én nagyon jó, szeretem. Nekem nagyon álmom oda eljutni. Mindenki megkérdezi olyankor, dolgozni? Nem dolgozni szeretnék Svájcban, hanem a szép.
1: Ja, hogy szép.
2: Igen.
1: És ugye, vannak ott Svájcban munkák, amiket...
2: Tudtam, hogy erre gondolom, mindenki erre gondolom, úgyhogy azért akarok oda menni, úgyhogy már el sem mondom.
1: Már Dubáj lejárt, Svájc
2: igen,
1: van.
2: Svájc, látom, igen. És tök jó, mert amúgy Ildikó is odáig meg vissza van Svájcért.
1: És akkor ez azért jó, mert Ildikó is...
2: Nem, ha egyszer ketten tűnünk el, akkor tudjátok, hogy hol leszünk.
1: Svájcban fejtek a tehenet.
2: Igen, amúgy lehet.
1: A Milka a tehenet.
2: Benne lehet bármi a pakliba, de ott megtaláltok, lehet, hogy küldünk egy képeslapot. Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, míg mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
1: Igen.
2: Ott is van, tehát itt is, ha hívsz egy taxit, lehet, hogy kifogsz egy olyan taxist, aki nagyon-nagyon jó art, de lehet, hogy egy szót sem szól hozzád. Én kettő olyan esetet tudok elmondani. Az egyik az volt, amikor a karácsonyi céges buli után mentem haza.
1: Igen.
2: És egy bácsihoz ültem be, aki nem azt hittem, hogy meg fogok halni.
1: Nem, úgy vezetett?
2: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok! Tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
1: Nézted, merre indexelt?
2: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági jobb, őt nem zavarta.
1: Aztán, az övé vagy a tiéd?
2: Az övé. És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan, bárhová is akart vinni.
3: Nagyon furcsa volt nekem, egyébként London volt az, ahol az az igazi multikulti. Tehát ott aztán minden, nem tudtad megmondani, kik azok az ősi britek. És nekem az tetszett. Igen, nem mondjuk, nem tudom, emlékeztek-e, Hofinak volt ez a mondása, hogy szerinte nagyon csúnyák az angol nők, és mondta, hogy nem véletlenül sziget, nehogy elterjedjenek. Igen.
2: Én amikor fősul is voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra, és ugye Szlovákiába is, és hát akkor is olyan okos voltam, mint most. Igen.
1: Húha,
2: lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
1: Sát engedtek?
2: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
3: Végre megszabadulunk tőle.
2: Örültek, szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy hát, meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
1: Mondjuk azért az elég pozitív volt a tanár, nem?
3: Milyen aranyos volt.
1: Vagy visszahozom, vagy nem.
2: Egyébként igen, én haláliteges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradnom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
1: Megnézte. A buszra? Megnézte. Szlovák elvtárs, igen?
2: Nézegette, vert a víz. Már ott a csoportársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az...
3: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
1: Nem mertek.
3: Mara, te mikor ültél vonaton?
2: Nagyon-nagyon régen.
3: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
1: Mi ez jó, drága nektek.
2: Tehát, nekünk? Hát, neked?
3: Vagy hát a cégája. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve. Igen. Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen. Az a 8 fő.
1: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon ott elférnek sokan, tehát csapatostól is.
2: De minket attól vigyél, ahol te menj.
3: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
1: Hát az csak a kiváltságosok. Hát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
3: Figyelj, szerintem
1: ez jó lesz, ez prémiumnak
3: a kitűzöm. A keltető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
1: Meg is vagyunk.
3: Na, ezért.
1: Meg is.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Micsoda tehetségek vannak ismételten ebben az országban. Marad egy picit beszélgessünk erről, tehát tényleg te miben vagy tehetséges?
2: Én az ásításban.
1: Akár úgy is feltettem a kérdést, hogy te mit csinálsz itt, te miben vagy tehetséges?
2: Ezt már hallottam egyszer. Azóta tervezek bemutatkozni neki. Na, igazából én amúgy az ásításban. Tehát és ez Béla és Laci, Dankó Laci, tehát péntek reggelent ezt tudja tanúsítani. Így ülök, és egyébként figyelek, meg itt vagyok, de olyan ásítási rohamok jönnek rám, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
1: Amikor te egyébként ilyen üveges tekintettel nézel,
2: akkor is értem, hogy miről
1: akkor
2: beszéltek.
1: Figyelsz amúgy? Igen. Tényleg? Én baromira azt gondolnám, hogy nem.
2: Egész életemben ezzel küzdöttem, hogy én ránézek valakire, mondjuk beszélgetünk egy komoly témáról.
1: Igen.
2: És akkor tudod, nézek. Úgy, ahogy kell.
1: Igen.
2: És visszakérdezi, érted? Ja. És mindig azt mondom, igen, attól, hogy üveges a tekintetem, én még értem. És mindig
1: ezen nem gondolkodtál-e soha egyébként, hogy tükör előtt gyakorolni azt, hogy hogyan kell úgy értelmesen nézni, hogy...
2: Ja,
1: hogy
2: tehát nem nézek értelmesen.
1: Hogy azt gondolják az emberek, hogy érted, amiről beszélnek?
2: De én értem. Tehát, hogy nem értem, ja. Hogy miből feltételezik, hogy nem értem. Tehát ezt a tekintetet, ezt nem tudom megváltoztatni.
1: Igen, az feltűnt, mert sokszor én is úgy gondolom, amikor mondok neked valamit, hogy jó, mindegy, hagyjuk, elmondtam, az a lényeg, vagy felfogta, vagy nem.
2: Ígérem, hogy én amúgy rá fogok jönni, hogy miben vagyok tehetséges.
1: Mi erre próbálunk rájönni 4 hónapja?
2: Nem, ti erre próbáltok lassan 5 éve rájönni, hogy mi vagyok.
1: Jó, de 4 hónapja miatt, amit minden nap bejársz.
2: Ja, igaz, igen. Igaz is. Igen, tehát, hogy... És még senki nem jött rá.
1: Igen, tehát hogy ezzel törekszünk 4 hónapja.
2: Ezért megkérdezem Főnit, hogy szerinted mi vagyok tehetséges.
1: Én nem biztos, hogy megtenném ezt a kérdést.
2: Erre gondoltam. Te tudod, hogy te miben vagy tehetséges?
1: Nem. Én tudok táncolni. Ez az, amiben azt gondolom, hogy egy picit tehetséges vagyok.
2: A táncban?
1: Aha, igen. Igen. Vonatkoztassunk el a szakmától, hogy azon kívül mi az, amiben azt gondolod, hogy
3: hát egészen jó spagetti csinálok, de nagyjából ennyi.
2: Na, pont erre vagyok, látod? Igen. Norbi azt mondta, hogy ő tud táncolni. Ezt én nem tartottam olyan
3: izgalmasnak. Na, én abban utolsó lennék. Voltam, jártam 2 tánciskolába, egyébként én úgy éreztem, hogy egész jól megy. Egészen addig, amíg fel nem vették videóra, kicsit túltoltam szerintem, hát az még fiatal koromban volt. De már most már, hogy lehiggadtam, már a legutóbbi videó már nem röhögött senki. Tehát már úgy vettem, hogy hát akkor már ez most egész jó. Már
2: tudják.
3: Belesimultam a tömegbe.
1: Most jön Laci, kérjünk inni.
3: Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Célzott segítséget kaphatnak a dízelautósok. Új intézkedés készül. Új vagyonadót vezetne be a kormány. Beindítják a gépláncokat. Nagyszabású útfelújítást jelentett be Vitézi Dávid. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Célzott segítséget kaphatnak a dízelautósok. Új intézkedés készül. Új vagyonadót vezetne be a kormány. Beindítják a gépláncokat. Nagyszabású útfelújítást jelentett be Vitézi Dávid. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól. Beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Szerdán dönthetnek egy a dízelautósoknak célzottan segítő intézkedésről, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor elutasította a korábbi védett üzemanyagár általános visszaállítását. Szerinte az árstopp havi 50-100 milliárd forintos költséget, valamint rövid időn belül üzemanyag hiányt okozhatna. A gázolaj országos átlagára jelenleg egyébként 697, a 95-ös benziné pedig 617 forint literenként. Magyar Péter közölte, a készülő intézkedés ennél jóval kisebb költségvetési terhet jelentene, és célzottan a dízelautóval közlekedők egy részének nyújtana segítséget. A pontos feltételeket szerdán ismertetik. Méltányos vagyonadó bevezetését ígérte Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben. A miniszterelnök napirend előtt arról beszélt, hogy a társadalom csúcsán élőknek kell a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk. Úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, ugyanakkor a nagy vagyon nagyobb társadalmi és morális felelősséggel is jár. Magyar Péter szerint a közös terhekből mindenkinek saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Bejelentette azt is, hogy ősszel a parlament elé kerülhet az elmúlt 20 év politikai vagyonosodásának vizsgálatát szabályozó javaslat. Hozzátette, a törvénytelen vagyonosodással szemben továbbra is szigorúan lépnek fel. Visszavonta egy csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Az intézmény vezető korábban gyógypedagógusként alkalmazta Páger Pár Attillát, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, akivel szemben gyermekbántalmazás ügyében vizsgálat folyik. Páger érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, a miniszter szerint azonban az igazgatónak a kinevezés előtt más körülményeket is mérlegelnie kellett volna. Lannert Judit közölte, felülvizsgálják a jelenlegi jelzőrendszert, és a jövőben egy érvényes erkölcsi bizonyítvány önmagában nem lesz elegendő egy ilyen alkalmazási döntéshez. Nem indít eljárást a rendőrség Szijjártó Péter BYD-nél betöltött új pozíciójával kapcsolatban. A budapesti rendőrfőkapitányság elutasította Tényi István vesztegetés gyanúja miatt tett feljelentését, mert álláspontja szerint nem áll fenn bűncselekmény gyanúja. Az ügy július közepén indult, és először a fővárosi nyomozó ügyészséghez került, majd hatáskör hiányában a BRFK folytatta az elbírálást. Szijjártó Péter BYD-nél vállalt szerepével ugyanakkor az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is foglalkozik, ahol az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálják. Országos útfelújítási programot jelentett be szeptemberben a kormány, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén külső kivitelezőkkel csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, miközben a Magyar Közút saját 10 gépláncsa közel 140 kilométer mellékút felújítását végzi el. Eddig 19 vármegyében mintegy 132 kilométeren fejeződtek be a munkák, további csaknem 28 kilométeren pedig újabb felújításokat készítenek elő. A saját gépláncokkal nem egyszerű kátyúzás történik, átlagosan 8 cm új aszfalt réteg kerül az utakra. Vitézi szerint idén összesen több mint 700 kilométeren javulhatnak érdemben az útviszonyok.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma napos, kellemesen meleg idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű. Az ég többnyire derült marad, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.
1: Nem hogy folytatódik, hanem valójában kezdődik. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra és 13 perc, ismételten. Hát egy új felállásban ezen a héten, Marával. Jó reggelt, Mara!
2: Szép jó reggelt, Norbi!
1: Mi újság?
2: Minden jó.
1: Jól indult a napod? Csak rád kell nézni.
2: Még jó, hogy senki nem látja rajtad kívül.
1: Igen, és ma megint úgy öltöztél fel, mintha tévében lennél.
2: Nem igaz, nem, ez csak egy általános kis...
1: Ja, csak egy szokásos kert.
2: Hát figyelj, a tegnapihoz képest, tehát tegnap ugye azért a melegítő nadrág...
1: Maci-naci.
2: Lazapóló, stb. Kombóját most egy kicsit felváltottam, hogy azért mégis érezd a törődést, hogy most ezen a héten láthatod.
1: Persze. Á, tünemény vagy.
2: Ne úgy nézek már ki, mint tegnap, érted? Tehát az hétvégére már nagyon unalmas lesz.
1: Aha, jó, értem. És azon gondolkodtam, hogy hétvégére, tehát így péntek reggelre, már itt is fogsz aludni?
2: Hát persze, én úgy döntöttem, hogy a főni irodájába befekszek, ott van egy nagy kanapé, és akkor én már innen indulok.
1: Értem,
2: tehát,
1: igen.
2: Egyszerűbb.
1: Igen, mert addigra már annyira fáradt leszel reggelre, hogy nem fogsz tudni felkelni.
2: Persze, hát nem mindegy, ha ő felébreszt.
1: Amúgy
2: de
1: igen.
2: Mondjuk egyébként milyen aranyosan ébreszthetne?
1: Tehát jó most, reggelt!
2: Jó reggelt, Mara!
1: Marácska!
2: Jönnél dolgozni, vagy valami? Vagy tudod, lehetne a drámaibb is, hogy jó reggelt! Fel kéne kelni.
1: Én ezt sokkal jobban el tudom róla képzelni. Amúgy.
2: Én annyira azt nem élvezném, igen. De akár megpróbálhatjuk azt is, majd kiderül.
1: Én imádnám. Hát tudod, ahogy szoktam. Marácska!
2: Nem, ő nem hív Marácskát.
1: Nem, ő nem szokott.
2: Nem, ő Mara.
1: Ő Mara?
2: Igen, például Váci Zoli kollégánk, ő Marácskának hív, Bordás Béla bácsi, ő Marácskának hív.
1: Legalább a nevedet tudja.
2: Igen, de egyébként nem jellemző, hogy bárki Marácskának hívja.
1: Aha, hát egyébként igen, mi se szoktunk.
2: Nincs is nagy korkülönbség egyébként így összességében
1: nincs.
2: Köztünk, tehát
1: nincs.
2: Hogy na mindegy, ebben nem menjünk annyira bele.
1: Igen. Hogy telt a tegnap délután? Kipihented-e magad, mikor
2: persze,
1: hazamentél?
2: Persze.
1: Nem, semennyire.
2: Amennyire lehetett pihentem.
1: Viszont egyébként a mai reggelünk egy picit melegebben indult, mint a tegnapi. Ugye tegnap ilyenkor ilyen 8 fokot mérhettünk, most jelen pillanatban a térségben már 11 fok van, és hát sajnos már csak két napig tart egyébként ez a szeptemberi nyár, mert hogy ugye ma még nagyjából ilyen 28-30 fok között alakul majd délutára már a hőmérséklet, és utána pedig elkezdünk majd ismételten bezuhanni, hiszen azért holnaptól már picit ilyen, hát, hogy is mondjam, ez a elkezdődik a valódi ősz.
2: Te melegebbnek érezted ezt a reggelt? De
1: egyébként semennyire.
2: Én sem.
1: Semennyire, tehát reggel én megnéztem, hogy hány fok van, tegnap még rövid nadrágban jöttem, ma már inkább úgy döntöttem, hogy egy hosszú nadrág szerintem bejátszik.
2: Azt mondtad, maszkóba jössz.
1: Nem találtam.
2: Szomorú, pedig felkészültem rá, hogy most váltjuk egymást.
1: Lehet majd a hétvégére.
2: Na jó.
1: Csütörtökön egy ilyen maci napot tartunk, maci-naci nap.
2: Maci-naci nap.
1: Igen. Lehet, jó. Hogy egy olyat fogunk tartani, jó? Na, de hogy mi a helyzet az üzemanyag árak tekintetében? Hát olyan változások, amikre szerintem baromira nem számítottunk. Beszéltük itt tegnap, hogy 2-5 forinti áremelkedés, ugye a benzin esetében 3-6 a gázolajnál, ehhez képest brutálisan robbantottak egyet, a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal emelkedett, míg a gázolajé 9 forinttal, így a 95-ös benzin az ugye 617 forint per liter, míg a gázolaj 697 forint per liter.
2: Én már nem megyek sehova kocsival lassan.
1: Hát nem laksz egyébként annyira közel sem.
2: Hát nem, egyáltalán nem lakok közel, tehát hogyha nekem most be kéne sétálni, akkor...
1: Én mondjuk jobb vagyok ebben a helyzetben.
2: Igen, én kevésbé.
1: Én egy 5 perc alatt átsétálok. Nagyon
2: viszont
1: durván.
2: Nem. Úgyhogy, de nem szimpatikus ez a 6,90.
1: Nem, ez, és az a baj egyébként, hogy szerintem ezek még jobban fognak majd felmenni. Ugye itt a mindenféle hordó olaj áraknak köszönhetően, na de a lényeg az, hogy ennyiért lehet most tankolni, nyilván majd nézzük folyamatosan, hogy milyen változások lesznek még a mai napon. Az Adrienneket Isten éltesse, van egyébként Adrienne ismerősen?
2: Van.
1: Na, hát akkor
2: felköszöntöm, remélem
1: dobjál neki egy üzit.
2: Az baj, hogy egyébként a névnapokban én szörnyű vagyok.
1: Ja, hát ez katasztrófa.
2: Azt sem tudom, hogy mikor mi van, meg el is felejtem.
1: Tehát az katasztrófa egyébként, azt én sem tudom követni, és ezért szoktam mindenkitől bocsánatot kérni, amikor eljutunk odáig, hogy na, akkor volt a névnapom. Tényleg? Nem emlékszem,
2: egyébként
1: nem
2: minden
1: tudom.
2: Évben január 1-én azt tervezem, hogy Facebookon, bár már nem igazán használom a saját profilomat amúgy, de hogy így kiírom, hogy minden kedves ismerősömnek nagyon boldog születésnapot és névnapot kívánok erre az évre.
1: Január 1-én?
2: Osszátok be. Tehát nem tudom, mikor kinek van, de hogy nekem nincs kedvem egyessével ezzel szöszmötölni. Mert nyilván, aki tudod, a közvetlen környezetemben van, arra azt mondom, hogy oké. Okay.
1: Milyen jó lenne 400 hozzászoros. Köszi, köszönöm,
2: és
1: köszönöm
2: lenne
1: szépen.
2: Lenne olyan, aki
1: persze,
2: odaírná.
1: Hogyne. Még én is.
2: A másik kedvenc, amikor tudod, felköszöntenek, te megköszönöd, és visszaírják szívesen.
1: Igen, ezek a kommentek, amik így jönnek jobbra-balra. Na, hát de kérem szépen, közlekedés szempontjából azért ugye itt a térségben vannak komoly problematikák. Az első és talán legfontosabb, illetve nem kettő legfontosabb van, de talán kezdjük azzal, ami ugye a tegnapi naptól érinti az autósokat, az ugye a Tisza-Vasvári úton, Nyíregyházán, hogy ugye a Valent autótól az lezárásra került, és ezzel kapcsolatosan egyébként majd érkezik hozzánk a mai reggel folyamán, itt 7 óra után Pató István, a Nyíregyháza megyei jogóváros önkormányzatának, városfejlesztési osztályának osztályvezetője. Csak sikerült elmondanom, tehát ő fog majd hozzánk érkezni, és beszélgetünk ezzel kapcsolatosan, hogy merre érdemes kerülni, mit érdemes csinálni, hogy tervezzük a napunkat, mert azért ott egy elég nagy szakaszt érint ez. Én tegnap pont jártam arra, és a másik ugye, ami közlekedés szempontjából szintén érint minket, az Nyíregyháza és Nagykáló között, ugye ott akár 40-50 perces menetidővel is lehet számolni, jelzőlámpás irányítás van, úgyhogy ha valaki teheti, és mondjuk van egy megyematricája, az mondjuk kerüljön az autópályán, vagy a másik kerülőút, és ez miatt ugye nyilván torlódás lesz majd az Orosi úton is, úgyhogy izgalmas reggel elé nézünk.
2: Egyébként minden mellett, tehát nagyon elsiklottunk itt az Adrienek után, és akkor én még visszakanyarodnék, hogy azért ez a szeptember 9-i több a dolog miatt is érdekes. Egyrészt azért, mert hogy elektromos járművek világnapja van ma.
1: Hoppá!
2: Úgyhogy, ha már beszéltünk az üzemanyagárakról, akkor valaki szerencsés is elektromos autója van.
1: Ez mióta egyébként? Mert ugye az elektromos gépjárművek azért nem egy olyan, mit tudom én, 300-400
2: éve. 2020 óta van.
1: 2020 óta, tehát akkor ez nagyon friss.
2: Van, igen. Úgyhogy igazából itt arra hívják fel a figyelmet, hogy az elektromos közlekedés milyen, és az elektromos autózás.
1: Hát erről van egyetlen egy ember itt a rádióban, aki nagyon jól tudna beszélni.
2: Lehet, hogy más is próbált már, és azt lennének tapasztalatai. Nekem nincsenek, viszont a Teddy mackókkal kapcsolatban vannak tapasztalataim, mert hogy a plüss mackók napja is van ma.
1: Macinaciba kellett volna jönni.
2: Igen, és ilyen is van, és ez nagyon cuki. Ez igazából nem hivatalosan a plüss mackók ünnepe. A Teddy Bear elnevezés Theodore Teddy Roosevelt amerikai elnökhöz kapcsolódik. A híres történet szerint 1902-ben egy vadászat során nem volt hajlandó lelőni egy már megsebesített, elfogott medvét, az eset pedig később hozzájárult a Teddy Bear megszületéséhez.
1: Azt a mindenit.
2: Igen.
1: Cuki.
2: Na, szerintem is nagyon cuki, viszont ami egy fun fact-je a mai napnak, hogy 1947-ben ezen a napon tényleg egy bogár került a számítógépbe. Ugye szoktuk mondani, hogy bugos a gép.
1: Igen.
2: Tehát a bug, aki nem tudná, az bogarat jelent magyarul, és Harvard Mark, a második számítógépénél dolgozó mérnök hibát keresett a gépben, és mit talált? Egy molylepkét az egyik gép reléjébe szorulva.
1: Ó, és azóta van ez, hogy hibának nevezzük azt, hogyha...
2: Igen, az állatot kiszedték, beragasztották a gép naplójába, mellé pedig azt írták, hogy ez az első tényleges eset, amikor bugot találtak.
1: Azt a mindenit. No, kérem szépen, hát így indul a mai reggelünk, lesznek természetesen témáink, a mai napon is majd elvihető tőlünk egy páros Cinema City Magyarország mozi egy. Most pedig, hát egy picit zenélünk, aztán jönnek majd a legfrissebb hírek, és hát nem elfelejteni, hogyha bármit láttok az utakon, akkor pedig jöhetnek az útinfók. Jó, 0620-316-3000, Szigala és Jackson közösével megyünk tovább, mara kedvenc zenéje, ez a Riptide. Lady!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félkül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.

0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nem csak több fizetést akarnak a rendőrök, hanem átfogó változásokat is sürgetnek. Feljelentést tett Kapitány István a Warberer 77 milliárdos MFB finanszírozása miatt. Már 20 ezer vállalkozás küldött nyugta adatot a NAV-nak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Azonnali változásokat követelnek a rendvédelmi dolgozók, és nem csak a béremelésről van szó. A közszolgálati rendőrszakszervezet alelnöke szerint az állomány érdemi változásokat vár a kormánytól. A belügyminisztérium augusztus végére elkészítette bérrendezési javaslatát, amely illetményemelést, új települési pótlékot és a munkavállalók mobilitását segítő intézkedéseket is tartalmaz. Konkrét összegeket azonban csak a kormány döntése után közölnek. A tárgyalásokon a rendvédelmi dolgozók tehermentesítése, a szakszervezet jogok erősítése és a fizikai alkalmassági vizsgálatok átalakítása is napirenden van. Előleget igényelhetnek a sertéstartók a vágó sertéshez és a tenyészkocákhoz kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közlése szerint az előlegkérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A támogatások folyósítása pedig már októberben megkezdődhet. A gazdálkodóknak ugyanakkor az érintett negyedévekre a rendes kifizetési kérelmeket is be kell nyújtaniuk. Feljelentést tett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Warberers korábbi állami finanszírozásai miatt. A Magyar Fejlesztési Bank átvilágítása során a 2022-es és 26-os ügyletekkel kapcsolatban hűtlenkezelés és hivatali visszaérés gyanúja merült fel. Az MFB két alkalommal összesen 77 milliárd forint értékű Warberers kötvényt jegyzett le. Kapitány István szerint a második finanszírozást az állami bank saját forrásköltsége alatt biztosította, az ebből származó veszteséget pedig költségvetési forrásból kompenzálták. A miniszter szerint a konstrukció a futamidő alatt akár 10 milliárd forintos terhet is jelenthetett az államnak. A Warberers felett egyébként jelenleg Tiborcz István gyakorol meghatározó tulajdonosi kontrollt. Maradna a készpénzes visszaváltás lehetősége a repontokon. A kormány ugyanis nem támogatja a MOHU készpénzmentesítési tervét. A hulladékgazdálkodási társaság korábban azt javasolta, hogy a visszaváltási díjat a jövőben csak bankszámlára utalva vagy a vásárlási utalvány formájában lehessen visszakapni. Az élő környezetért minisztérium szerint azonban sokak számára biztosítani kell a készpénzes kifizetést, akiknek nincs bankszámlájuk vagy nem szeretnének vásárolni az adott üzletben. A MOHU terve jogszabálymódosítást igényelne, ehhez azonban jelenleg nincs kormányzati támogatás. 3 nap alatt 1,5 milliárd forint értékű nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A szeptember 1-én elindult rendszerben a papírnyugtát használó vállalkozások a pénztárgép portálon küldhetik be az adatokat. Az első 3 napban már 20 ezer vállalkozás összesen 424 ezer nyugtát rögzített. Az elektronikus pénztárgépek is gyorsan terjednek. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását pedig már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe. Az okostelefonon rögzített nyugták összértéke pedig megközelítette az 1,3 milliárd forintot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A napos, kellemesen meleg idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű. Az ég többnyire derült marad, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 5 perc múlva pontosan 3:47, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Aki esetleg most kapcsolódna be az adásunkban, neki mondanám el, hogy ezen a héten egy különleges felállásban vagyunk, egészen csütörtökig, hiszen a stúdióban itt van velem szemben Mara.
2: Velem szemben pedig Norbi.
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Bár a hangot szerintem megismerték.
1: Előfordulhat, igen. Jó, de azért nyilván azok kedvére, akik tényleg most kapcsolódnak be, nekik fontos ezt tudni. Ugyanúgy, ahogy azt is fontos tudniuk, közlekedési szempontból, hogy azért jelen pillanatban már mint Nyíregyházán, mint Debrecenben elkezdődtek a gépjárművel való közlekedések. Ez azt jelenti, hogy például a Balmazújvárosi úton már befelé erősebb a forgalom, és ugyanez igaz a Szoboszlói útra is, és hogyha Nyíregyházára is visszakanyarodunk egy picit, akkor érdemes tudni, hogy továbbra is a Tisza-Vasvári úton ugye lezárás van, ez egészen a körforgalomig tart, és nem a befelé jövő körforgalomig, hanem a Valent autótól kifelé, tehát a Legó irányába, úgyhogy arra csak mindenképpen óvatosan, és inkább választhatok kerülőutat, de hogy milyen kerülőutak vannak, ezzel kapcsolatosan majd 7 óra után lesz vendégünk is, és ami még nagyon fontos, igen.
2: Az, hogy lehet vadászni a Valent autó Sunshine autóját.
1: Az, oda kéne kirakni.
2: Hogyha egyébként már a Valent autót hoztad szóba, akkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy amúgy gőzerővel lehet még vadászni.
1: Ebben a hónapban.
2: Így van, úgyhogy ha meglátod, akkor fotózd le, a QR kódot olvasd be, töltsd fel a képet, regisztrálj, és utána várt, hogy a Fortuna mellé szegődjön.
1: Így van, mert hogy a nyeremény ugye maga az autó egy hosszú hétvégére, amivel el lehet menni Hajdúszoboszlóra a Hotel Auronba, szintén egy hosszú hétvégére, úgyhogy ahogy ez már jól megszokott, érdemes a Sunshine FM-mel játszani. És hogyha egy picit visszakanyarodunk a közlekedésre, akkor ugye Nyíregyháza és Nagykáló között pedig szintén hát jelzőlámpás irányítás van, úgyhogy ez még egy jó pár hónapig el fog tartani valószínűleg, úgyhogy ott is, hogyha tehetitek, akkor kerülő úton közlekedjetek. No de, nekiállunk egy picit bulvározni, ugyanis van egy, hát most ez nem is tudom minek nevezzem, de a lényeg az, hogy olvad a hó a Mount Everest tetején, mert hogy a túrázók szétpisilik. csak hogy szépen fogalmazzam meg, így van. Ugyanis az Everest alaptábora az évek során egyre nagyobb turisztikai központtá vált, ahol ugye rengeteg üzemanyagot használnak, és a hegymászók jelentős mennyiségű vizeletet hagynak a gleccseren. Ez ugye nyilván olvadással jár, mert hogyha belepisülünk a hóba, gondolom, hát ti nem játszottátok gyerekként.
2: Hát ő mi, nem nagyon.
1: Mi fiúk annál inkább.
2: Ugye, beleírtad a neved a hóba?
1: Hát még az is előfordult. Igen. Igen. Úgyhogy, tehát hogy és ennek köszönhetően ugye olvad a hó, és a közel 2500 tonna jeget és havat ezt megolvasztja.
2: Igen.
1: Tehát, igen.
2: Nem, csak pont olvastam utána, hogy ennek körülbelül 154 tonnáját önmagában a vizelet hője okozhatja, szóval azért ez durva, és én amúgy szeretek természetbe járni, mert nem feltétlenül a Mount Everest tetejére, tehát oda nem biztos, hogy felmennék, de hogy én nagyon szeretek természetbe járni, és nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy szép helyeket, amiket régen is megnéztem, és visszajárok, és szeretem megnézni, már nem tetszik, mert annyira turistás lett, és ezt nem lehet szebben fogalmazni, tehát hogy ahol régen mondjuk mászkáltál ugye az erdőben, mert ugye fás rész, és akkor te magad tapostad ki azt az utat, hogy mondjuk eljuss egy bányához, vagy akár bármilyen helyhez. Nem, már most túra útvonalak vannak, túra kocsik, tehát aki lusta felmenni, azt felviszi jó pénzért egy kis autó, és akkor a legmegdöbbentőbb számomra, hogy például a Megyerhegyi tengerszemnél,
1: igen,
2: ott konkrétan felmehetsz gyalog, van egy nehezített pálya, ami sokkal kövesebb, van egy könnyítettebb, ami egy kicsit síkabb talaj, de ott is elfáradsz, és infarktust akarsz kapni, legalábbis én, és van ugye ez a kocsis felvitel. No de, nem ez a lényeg. Alul is van egy büfé, hogy te azért már rákészülje, feljutsz, és büfé van, meg shop. Tehát, hogy vehetsz ott termékeket. És akkor még
1: valamit haza kell vinned onnan emlékbe.
2: Hát nyugtázd a szemeddel,
1: ja,
2: fotózd le,
1: és
2: nyugtázd az élményt, a csendet, a de még ez is, oké, ott van a shop, felhurcolják a cuccokat, jó, pénz, turista, easy, minden, turizmus. De hogy utána azt látod, tehát ami régen egy gyönyörű szép hely volt, csendes, nyugis, mindenki lefotózta, selfie készültek. Én már ilyeneket hallottam most nyáron, hogy gyere kicsim, mert ez egy selfie pont. Imádtam.
1: Ezt te mondtad?
2: Nem, én voltam. Hogy már kialakították, hogy ott a tengerszemnél tudjál a falon mászkálni, mint egy hegymászó kötelekkel.
1: Igen, az mennyire egy szép eldugott hely volt egyébként.
2: Igen, nagyon-nagyon szép, hogy még emlékszem, hogy volt olyan is, hogy találtunk egy elhagyatott trabantot a semmi közepén. Tehát, hogy az ott volt a fák között, és akkor jókat nevettünk rajta, meg igazából azt sem tudtuk, hogy hol vagyunk, mert valahogy oda találtunk, meg valahogy ki vissza az autónkhoz, mert ugye messze kellett megállni. Na már most ez nem így van, és akkor tudod, csinálnál egy képet. És látod, hogy ott mászkálnak a falon, kisgyerekek, felnőttek.
1: A háttérben google egy ember, aki éppen a nagy dolgát végzi.
2: Ne, olyat hál' Istennek nem találtam, viszont, ha már nagy dolog, tehát ott is van egy ilyen barlangos rész, és akkor az én kedvesem oda bement, hogy akkor megnézze, hogy mi újság, kijön, és szomorúan látom az arcán, hogy ez egy WC. Mondom, tessék, hát itt vannak ilyen zsebkendők, meg vécépapír maradványok.
1: Figyelj, én egyébként egy picit ki kell, hogy álljak itt a túrázók mellett, mert azért, ha jobban belegondolunk, elmegyünk egyet túrázni, viszünk magunkkal ételt, viszünk magunkkal italt. Nyilván én saját magamból kiindulva képtelen vagyok arra, hogy mondjuk a nagy dolgomat elvégezzem egy arborétumban, vagy egy túrázás közben. Viszont nyilván, ahogy fogyasztjuk a folyadékot, úgy nyilván az embernek egy idő után pisilnie kell. Hát most azt hol tudom elvégezni, ha nem a természet lágy ölén?
2: Mondjuk, ha már
1: az állatok hol végzik el?
2: Hát jó,
1: hát ugyanott.
2: Oké, de most ha nőket nézzük, mi használunk akár egy pisilés mellé zsebkendőt, vici, papírt, nedves törlőt, stb. És ezek el vannak dobálva, tehát ezeknek nem
1: igen,
2: is kellene.
1: Igen, itt ez a fő probléma.
2: Egyrészt, másrészt pedig nektek egyszerű. Tehát hogy én még ne? Mindig azt mondom, hogy egyszerű, én semmilyen úton módon nem tudok semmit sem csinálni ilyet természetben, tehát én szigorúan csak is keresek egy olyan mellékhelyiséget, vagy elmegyek egy benzinkútra, vagy bármire, képes vagyok hazavinni, és már rosszul vagyok a hazaúton, de akkor sem. És nekem ez valahogy nem. Tehát, hogy én és pont arra akartam kiukadni, mert mondtad, hogy hol végezzel. Például ennél a tengerszemnél is lent van mosdó. Tehát végezd el még előtte, aztán meg valahogy bírt ki. Tehát ne fent akar már bármi olyasmit csinálni. Úgyhogy azért Monteverestre felmenni sok idő, de akkor tegyenek ki valamit. Tehát, hogy oldják meg, hogy ne azt a természeti csodát tegyük tönkre, amit utána mondjuk már a mi unokánk az nem fog tudni megnézni.
1: Jó, hát nyilván én ezt a részét is megértem, de vannak olyan szituációk, amikor
2: neked sajnos... volt már olyan, hogy annyira nem bírtad, hogy...
1: Volt.
2: Tényleg?
1: Aha. Sokkal cinkesebb helyen. Sokkal rosszabb helyen.
2: Miért érzem azt, hogy el akarod mondani?
1: Belváros. Nem Nyíregyháza, Budapest.
2: Igen.
1: 6. kerület. Már annyira nem tudtam magammal mit kezdeni, nem tudtam bemenni egy kávézóba, mert szerintem valamilyen augusztus 20-a, vagy valami hasonló lehetett, és fényes nappal kénytelen voltam egy telefonfülke és egy ház között, tehát hogy ez így tényleg a belvárosban, ott elvégezni a pisilést.
2: Ezt traumaként élted meg? Látom
1: nem traum, nem is az, hogy traumaként éltem meg, hanem hogy tényleg az van, hogy még ennyi idő után is így feljön bennem, hogy basszus, nekem volt egy ilyen kellemetlen szituáció, mert tényleg baromi kellemetlen volt.
2: Én, ha férfi lennék, én nagyon sok mindenre fel tudnék készülni.
1: Mi? Vinnél magaddal egy palackot?
2: Pontosan. Egyébként vagy az lenne, hogy ez a nagy szájú palack lenne nálam, amiben könnyű.
1: Te amúgy magad vagy a nagy szájú, igen, bocsánat.
2: Vagy éppenséggel bármit, tehát bármi olyanba bele tudnék pisilni, aminek van nyitott szája, vagy nem tudom. De
1: ez mondjuk egy kicsit átvitt értelme.
2: De nőként ezt nem igazán lehet kivitelezni, szóval sokkal-sokkal nehezebb nekünk szerintem. Nem feltétlenül bocsátanám meg neked, hogy ott azt művelted ott a telefonfülke mellett.
1: Még jó, hogy nem neked kell ezt megbocsátani, hanem a közterület felügyeletnek.
2: Meg annak, aki látta, és azóta is pszichológus az
1: nem
2: jár.
1: Tudom, mert az a baj egyébként, hogy annyira nem figyeltem akkor erre, hanem már csak azt éreztem, hogy ha most nem, akkor bepisülök. Tehát van az a szituáció. Most nyilván, ha felmegyek a Monteverestre, azért ott hát nem éppen a legmelegebb van. Tehát ha már akarva, akaratlanul is átfázik a lábad minden, és ugye olyankor már a testet hőmérséklete sem az, aminek kellene lennie. És nyilván egy idő után rád jön a pisilhetnék. Hát valahol el kell végezni.
2: Próbálsz most egyébként amellett kampányolni, hogy el kell végezni. Én még mindig azt gondolom, hogy azt lehet tartani nagyon sokáig. Nem egészséges, tehát abszolút nem egészséges, viszont azért ki lehet bírni. De még egy kicsit kanyarodjunk vissza a Mount Everestre, hogy 1991 és 23, tehát 2023 között évente átlagosan 0,28 Celsius fokkal emelkedett a hőmérséklet. Hát azért az durva.
1: Igen. Bocsánat, csak közben a monitort néztem.
2: Jó, melyiket a három közül?
1: Nem, csak hogy tényleg így, hát erre azért oda kell figyelni. És előbb-utóbb lehet, hogy a Mount Everestből lesz csak egy hegy.
2: Egy hegyecske
1: minden nélkül. Úgyhogy, igen. Na, hát mindenkit arra bíztatunk, hogy azért, hogyha elindul túrázni valahova, vagy hogyha bármi történne vele, akkor hát próbáljuk meg valahogy úgy elvégezni a dolgunkat, hogy ezzel ne nagyon károsítsuk a környezetet, és fázol?
2: Azt vettem észre, hogy miért van hideg utána.
1: Nekem is, én is elkezdtem érezni, hogy megy a klíma.
2: Kikapcsolta be.
1: Én.
2: Jaj, de hideg van. Viszont egyébként, amit én még olvastam nemrég a Mount Everesttel kapcsolatban, hogy amiatt, hogy olvad. Nagyon sok. Igen, elveszett honfitárs.
1: Elveszett honfitárs kerül elő.
2: Igen. Úgyhogy...
1: Na ezért sem éri meg egyébként.
2: Az is egy fura és szituáció lehet, és nem is szeretnék be.
1: Ami még nagyon fura szituációm, az jelen pillanatban, ami ugye zajlik a Tiszavasvári úton, ezzel kapcsolatosan lesz majd a következő órában vendég. Most viszont egy picit zenélünk, és Szücsi legfrissebb hírei után pedig jövünk majd vissza. Ha pedig van közlekedési infod, akkor az jöhet 0620 316 3000. Jó reggelt, jó ébredezést! Ow!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vonal túlvégén pedig Horváth László közlekedési tudósítónk. Szia Laci, mi újság Debrecen útjain?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A város egész területén nagyon nagy forgalomban autózunk, különösen az iskolák környékén kell nagyon figyelni. Ott hát sajnos szabálytalanul megálló kocsik ugye még nehezítik a áthaladást, itt 2-3 lámpa váltásra kell számítani. Ami boldogság, hogy a Füredi utat visszakaptuk a közlekedésnek, de itt megjegyezném, hogy a kihelyezett tábláknak megfelelően közlekedjünk, mert még a 30 km/h sebesség korlátozó tábla kint van. Hát kívánok én mindenkinek balesetmentes közlekedést és szép napot!
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Felülvizsgálná a TAO rendszert az állami számvevőszék. Októbertől új irányítás alá kerülhet a Debreceni Javítóintézet. Célzott segítséget kaphatnak a dízelautósok. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Felülvizsgálná a látványcsapatsportok TAO támogatási rendszerét az állami számvevőszék. A szervezet elemzése szerint a jelenlegi konstrukció nem elsősorban a sportszakmai eredményességet helyezi középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget adhat. Az ÁSZ ugyanakkor elismeri, hogy a társasági adókedvezmény jelentősen hozzájárult a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong infrastruktúrális, valamint szakmai fejlődéséhez. Az ellenőrzési tapasztalatok és a korábban feltárt visszaélések miatt azonban a számvevőszék indokoltnak tartja a támogatási rendszer felülvizsgálatát és a szabályozás átgondolását is. 3 milliárd forintból fejleszti a kormány a következő 3 évben a javító intézeteket. A támogatásból a debreceni intézmény is részesülhet. A tervek szerint október 1-től az Aszódi, a debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai javító intézet visszakerül a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszer irányítása alá. A kormány indoklása szerint az intézetekben élő fiataloknak elsősorban gyermekvédelmi és pedagógiai szakemberek támogatására van szükségük. A fejlesztési keretből idén 500 millió, jövőre másfél milliárd, 2028-ban pedig 1 milliárd forint jutna az intézményekre. Emellett erősítenék a szakembergárdát, a rendészek pedig speciális kiegészítő képzést kapnának. Feszült hangulatban zajlott az Ecopro debreceni üzeméről tartott közmeghallgatás a Kölcsei Központban. A vármegyei kormányhivatal az akkumulátoripari beszállító környezethasználati engedélyének tervezett módosításáról tartott tájékoztatót. Az Ecopro új úgynevezett NMC termék gyártását tervezi, amely a cég szerint nem jár kapacitásbővítéssel. A vállalat közölte, modellezéseik alapján a kibocsátott légszennyező anyagok megfelelnek az egészségügyi határértékeknek. A meghallgatást ugyanakkor többször bekiabálások szakították meg, több résztvevő pedig az akkumulátoripari gyárak bezárását követelte. Több kérdése az Ecopro 30 napon belül írásban ígért választ. Újabb határidő telt el, de továbbra sem készült el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének felújítása Debrecenben. A nagyállomás felőli hónapok óta lezárt lépcsősor tartó szerkezetét már megerősítették, a lépcsőfokok azonban még mindig hiányoznak. Az eredeti április végi határidőt előbb június végére, majd az iskola kezdésre módosították, de ez sem sikerült tartani. A bontás során ugyanis a vártnál súlyosabb szerkezeti hibákat találtak, ezért valamennyi lépcsőfok cseréje szükségessé vált. A felüljáró másik két jelenleg használható lépcsőjének tervezett javítása még el sem kezdődött. Beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Szerdán dönthetnek egy a dízelautósoknak célzottan segítő intézkedésről, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor elutasította a korábbi védett üzemanyagár általános visszaállítását. Szerinte az árstopp havi 50-100 milliárd forintos költséget, valamint rövid időn belül üzemanyag hiányt okozhatna. A gázolaj országos átlagára jelenleg egyébként 697, a 95-ös benziné pedig 617 forint literenként. Magyar Péter közölte. A készülő intézkedés ennél jóval kisebb költségvetési terhet jelentene, és célzottan a dízelautóval közlekedők egy részének nyújtana segítséget. A pontos feltételeket szerdán ismertetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. I had a

0: műsora a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra és 11 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban, hát ezen a héten a különleges felállásban. Marával, szia Mara, jó reggelt!
2: Hello, szia, jó reggelt!
1: És hát velem.
2: Igen. Kizárásos alapon.
1: Így van, vannak közlekedési információink, Anonymous-tól tudjuk, hogy a 47-esen ugye Debrecennél baleset van, aztán MSI-től tudjuk, hogy a 33-ason is baleset van Debrecennél, ezen kívül pedig, ugye ami nagyon fontos, hogy Debrecenben a Böszörményi úton, aztán a Gázvezeték utcán, a Sámsoni úton, és a Balmazújvárosi úton, a Huszárgál utcán, a Budai Nagyantal utcán, valójában mindenhol erősebb jelen pillanatban a forgalom, így 7 óra után, mert hát azért megindulnak most már a gyerkőcök iskolába, a felnőttek dolgozni, csak sikerül kimondanom egyébként, a felnőttek dolgozni. Na de hogy mi a helyzet Nyíregyházán? Ugye azért nálunk is van több helyen kisebb, nagyobb gócpontok, amik egy picit a közlekedést hátráltatják, mint például a Tokaji úton is. Ezt most tudtuk meg ebben a pillanatban Tamástól. A Molkútig áll a sor vége. Köszi szépen az üzenetedet. Aztán ezen kívül ugye az Orosi úton is érdemes odafigyelni. Aztán Nyíregyháza és Nagykáló között szintén érdemes odafigyelni. Ott akár 45-50 perces késés is lehet, és ami talán a legfontosabb, a tegnapi naptól ugye a Tiszavasvári úton is lezárásra kell, hogy készüljünk, és ugye korábban említettük, hogy ezzel kapcsolatosan egy picit beszélgetni fogunk, hiszen a témában a vendégünk Pató István, Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának, városfejlesztési osztályának osztályvezetője. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Szerintem kezdjük a legfontosabbal, ami talán egyébként szerintem mindenkit érint. Miért pont most, így szeptemberben?
3: Tehát mondjuk úgy, hogy alapvetően itt a kivitelező hatáskörébe tartozik, hogy tudja ütemezni a munkáját, de itt azért azt kell látni, hogy egy olyan nagyforgalmú útról van szó, nagyon jelentős előkészületeket kellett végezni a kivitelezőnek, terveket kellett végesíteni, és ez egyébként a magyar közút útja, a kivitelezőnek a magyar közúttal folyamatosan végig kellett tárgyalni, hogy milyen módon, hogy történjen ez a lezárás. Nagyon sokáig tartott maga az egyeztetés is, hogy félpályás vagy teljespályás lezárásra kerülhet sor, a tervek ennek megfelelően készültek, illetve kerültek átdolgozásra. Ugye bennünket azt is megkérdeztek, hogy miért nem félpályás lezárásra oldják meg ezt a kérdéskört. Azt kell látni, hogy itt egy 4 méteres szintkülönbségről lesz szó, tehát olyan mértékű balesetveszélyről lett volna szó, ha így végzik a munkát, hogy ez mind a dolgozók, mind pedig a ott közlekedők számára nagyon balesetveszélyes lett volna. Táblákat kellett elkészíteni, legyártatni, mindenképpen belecsúszott volna, az látszott, hogy belecsúszott volna a szeptember első hetében, gyakorlatilag ez a munka hamarabb belekezd is a kivitelező, így végül abba maradtunk mondjuk úgy a kivitelező, hogy legalább akkor a szeptember első hetét ne terhelje maga ez a munka, hanem amikor már mondjuk úgy, hogy beáll az iskolakezdési hét, az iskolakezdés, akkor ez a héten induljon el. Így jelen pillanatban egy hónapos kivitelezésre lehet számítani. Azt is látni kell, hogyha félpályával történt volna, ugyanúgy visszatolódott volna a forgalom, viszont akkor körülbelül kétszer ennyi ideig lehetett volna számítani a munkára. A kivitelező tájékoztatása szerint egy hónapig kell számítanunk sajnos erre a lezárásra.
1: Tegnap jártam azon a szakaszon egyébként, és azt vettem észre, hogy az autósok még nagyjából egy picit nem nagyon érzik maguknak ezt a lezárást. Tehát természetesen ugye most még itt az 1-2 napban még hozzá vannak ahhoz szokva, hogy ugye a kis jól megszokott útvonalakon közlekednek, arra mennek dolgozni, arra mennek haza. Milyen jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, vagy kerültek már kihelyezésre, ami felhívja az ő figyelmüket arra, hogy mindenképpen semmiképpen se közelítsék meg azt az útszakaszt.
3: Tehát minden fő közlekedési úton ki van rakva egy nagy, tehát egy 3 méteres narancssárga forgalomirányító tábla, vagy forgalom jelző tábla, hogy milyen irányban érdemes vagy kell közlekedni. Ugye a magyar között útjáról van szó, gyakorlatilag a magyar között írta elő az, hogy a kivitelező ezeket legyártsa és kirakja minden irányból. Tehát bármelyik fő közlekedési út felől megyünk, ha az M3-as felől megyünk, ott is látjuk a M3-as felől a összekötő úton, vagy nyílszörősen ugyancsak a nyugat összekötő úton megyünk, vagy a város felől megyünk, ugyanúgy mindenütt, hát itt most nézem, 9 tábla van körbe-körbe ezen a területen, ami jelzi ez. De igazán én azt szeretném, hogyha az tudatosodna mindenkiben, hogy az a szakasz, itt most jelen pillanatban a Révész és a Szélsőbokorúti Szavasrúti csomópont közötti szakasz az, ami terhelt lesz, vagy zsákutca lesz, tehát aki ide bemegy, azt vissza kell fordulnia. Na most ugye ez a visszafordulás egy személyautónál még nem akkora probléma, de tehergépkocsinál már jelentős problémát jelenthet. Ugye tegnapi nap hírekben szerepelt, beszéltük is itt az előbb a műsor előtt, szerepelt, hogy egy tehergépkocsi befordult gyakorlatilag a Salamon-bokornál a csatornába. Ez természetesen azért történhetett, mert nem figyelte, vagy nem vette észre a gépjármű vezetője azt, hogy ez a lezárás már él, és befordult bizony a polgárföldi szakaszon erre a szakaszra, és szembesült ezzel a lezárással, és Salamon-bokor felé indult el. Na most az, aki ismeri azt az utat, azt tudja nagyon jól, hogy az nem alkalmas tehergépjármű forgalomra, és ugyanennek a csatorna szakasznak egy délebbi ágán gyakorlatilag belecsúszott magába a csatornába.
1: Mit javasoltok egyébként a közlekedőknek, hogy most aki mondjuk menne arra kifelé dolgozni, teszem azt mondjuk a Legóba, merre érdemes közlekedni? Mi az, amit ti javasoltok, hogy melyik az az útszakasz?
3: Én azt tudom hivatalosan javasolni azt, amit a maga a magyar kutat kitáblázott, tehát főleg azért, mert azok a utak, ami nagyobb kapacitásúak, tehát alapvetően a nyugati elkerülőút építése óta azért viszonylag gyorsabb a közlekedés a város körül. Na most aki akár polgár felül érkezik, akkor menjen a Tokaji út felé. Ha benne a városból indul, akkor a Bethlen Gábor utca felől menjen a Meze utcán, ugyancsak a Tokaji út felé, és akkor egy kerülővel, de el tud jutni azokra a helyszínekre, ami nekünk, vagy ahova szeretnének eljutni.
1: Lesz-e, vagy várható-e az elkövetkezendő időszakban még hasonló lezárás esetleg? Ami ilyen nagyobb volumenű lesz, teszem azt mondjuk egy teljes útzár, vagy egy félpályás útszakasz lezárása. Látok-e már ilyet előre?
3: Nem látunk, tehát ahogy én az előbb említettem, ugye nyilván a város is nagyon sokáig egyeztetett a tervezővel, illetve a magyar, hát főleg a tervezővel, hogy találjon olyan megoldás, hogy ne kelljen teljes útzárat alkalmazni, mert érezzük, hogy ez a típusú
1: megviseli a közlekedőket.
3: Erre azért el szeretném mondani, hogy ez a típusú beavatkozás, hogy ez a beavatkozás azért látni kell, hogy itt egy nem beszéltünk annyira műszaki tartalmát, tehát itt most egy 2 méteres átterez fog épülni. Itt jelen pillanatban az út alatt 90 centi, tehát még egy méter sincs az átterez, aminek el kéne vinni a vizet. Talán sokan emlékeznek rá, hogy a Legó érdekében, vagy a Legó dolgozók miatt épült egy kerékpárút ott ezen az úton. Az, amikor megépült, az alá már bekerült ez a 2 méteres átterez. Tehát látszik, hogy ilyen mértéken beszűkül ott ez a csatorna, tehát ekkora létesítményt megépíteni bizony az eléggé mondjuk időigényes, meg nem kis feladat.
1: Mennyi ideig fog ezt tartani? Ezt még talán ezzel tudjuk a legjobban megnyugtatni az autósokat.
2: Én pont arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e esély arra, hogy a munkálatok mondjuk a tervezetnél hamarabb befejeződjenek.
3: Én nyilván erről nem tudok nyilatkozni. A kivitelező tájékoztatása szerint ez egy hónap, ugye erre, amit én utaltam, hogyha két hét fél pályába történt volna a lezárás, akkor biztos, hogy ez lényegesen tovább tartott volna. Ez sajnos egy nagy munka. Nagyon sok minden befolyásolhatja nyilván a kivitelező munkáját. Pont egy olyan munkáról van szó, ami egy esősebb időszakban akadályozhatja a kivitelező munkáját. Ők nekünk gyakorlatilag egy hónapot jeleztek.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy ez talán hamarabb végbe fog menni, és hamarabb el fogunk érkezni ahhoz az időponthoz, amikor a Tiszavasvári ismételten járható lesz. Nagyon szépen köszönjük, István, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen a tájékoztatásodat. A hallgatók kedvére elmondanám, hogyha valaki bármilyen információra lenne szüksége, akkor az nyugodtan írhat nekünk is, és ezt a beszélgetést pedig majd vissza tudjátok hallgatni, ugye a sunshine.hu felületein.
2: És ami még nagyon fontos is, tegyük hozzá, hogy tényleg mindenki figyelje a táblákat, van téve, és informálódjatok, mielőtt elindultak bárhová.
1: Így van. Pató Istvánnak, Nyíregyháza Megyégó Város Önkormányzat Városfejlesztési Osztályának osztályvezetőjének, igen.
3: És akkor tényleg csak egy utolsó, hogy hol van a lezárás, tehát még egyszer ráerősítésként, aki Nyíregyházan, akik a Valentótó az egyik igen. oldalról, ugye a Kreti oldalról, a Nyugati oldalról, pedig a Salamon-bokori út között, csak azt a szakasz zárta le a kivitelező, ahol ez a csatorna van.
1: Igen.
3: Tehát ha valaki ide esetleg betéved, itt vissza tud fordulni, de arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy figyeljenek, és lehetőség szerint ne jussanak be, ne kerüljenek ide be, csak azok, akik egyébként ott dolgoznak és célirányosan oda mennek. Köszönöm.
1: István, még egyszer nagyon szépen köszönjük. Kitartást kívánunk nektek ez az elkövetkezendő
3: köszönjük
1: egy hónaphoz.
3: Mi meg elnézést kérünk a lakvárosokat, illetve hát kérjük az ők türelmüket.
1: Így van, így van. Mindenkinek kitartást és sok türelemtablettát. Kicsit zenélünk, utána pedig jövünk vissza, hiszen hamarosan érkezik hozzánk majd Dankó Laci is. Ha pedig van közlekedési info, akkor az jöhet 0620-316-3000 Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közösével pedig folytatódik így a reggelünk. Kitartás mindenkinek az utakon. Jó reggelt, jó ébredezést, a Sunshine FM, ami szól nálatok.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Használjon ki gépeket vagy súlyzókat az edzés során? Erről beszélgettünk a mai Fit percekben Bence Bénivel, a Fight Club ügyvezetőjével.
2: Nem minden edzéshez van szükség gépekre vagy súlyzókra. Egy park, egy erdei ösvény, vagy akár a saját kertünk is remek helyszín lehet a mozgáshoz. Guggolások, kitörések, fekvőtámaszok, saját testsúlyos gyakorlatok, vagy egyszerűen egy tempós séta. Rengeteg lehetőségünk van. A szabadtéri mozgás ráadásul mentálisan is feltölt. Friss levegő, természetes fény, egy kis környezetváltozás. Ez nagyon sokat számít. A legfontosabb pedig az, hogy ne keressünk kifogásokat. Nem kellenek tökéletes körülmények ahhoz, hogy mozogjunk, csak egy kis időre és elhatározásra van szükségünk.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: 500 millió eurót fordít a kormány mesterséges intelligenciára. Több mint 1,5 millió hektárra jelentettek mezőgazdasági kárt a gazdák. Elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: 500 millió eurót fordít a kormány mesterséges intelligencia programokra, ezt jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Magyarország bekapcsolódik ugyanis az európai AI gigagyár programba is, és lengyel konzorciumhoz csatlakozva növelné a hazai számítási kapacitást. A tárcavezető szerint Európának fel kell zárkóznia az Egyesült Államokhoz és Kínához.

0: Hozzá az AI fejlesztésekben. Fontos évvégi határidő közeledik az új lakóingatlant építő és a vásárlók számára. Az új lakások meghatározott körének jelenleg alkalmazható 5%-os áfakulcsa főszabály szerint december 31-én kifut. Az átmeneti szabályok alapján azonban 2030 végéig is megmaradhat a kedvezmény, ha az építési engedély még idén véglegessé válik, vagy az egyszerű bejelentést is december 31-ig tudomásul veszi a hatóság. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a későbbi értékesítés már 27%-os áfa alá kerülhet. Több mint 1,5 millió hektár mezőgazdasági területre érkezett kárbejelentés augusztus végéig a Magyar Állam kincstár adatai szerint. Ebből több mint 1,4 millió hektárt érintett az asszály. A legtöbb bejelentés Békés, Jász-Nagykunszolnok és Hajdú-Bihar vármegyéből érkezett. A károsodott területek csaknem 55%-án napraforgót vagy szemes kukoricát termesztenek. Napraforgónál több mint 410 ezer, kukoricánál pedig csaknem 355 ezer hektárra jelentettek aszálykárt. Az Agrártárca szerint a szélsőséges időjárás miatt alapvetően alkalmazkodásra van szükség a magyar mezőgazdaságban is. A támogatási rendszert ezért a vízmegtartás és a fenntarthatóbb művelési módok ösztönzéséhez igazítanák. Novembertől újabb díj drágíthatja az EU-n kívüli webáruházakból rendelt kis csomagokat. Július óta 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben található eltérő termékkategóriák után 3 eurós vámot kell fizetni. Ehhez a november 1-jéig egy külön uniós kezelési díj is társul majd. Ennek pontos összegét még az Európai Bizottság határozza meg. Az intézkedés az olyan népszerű platformokról érkező rendeléseket is érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. Az unió az új díjat a rohamosan növekvő csomagforgalom ellenőrzési és vámkezelési költségeivel indokolja. Fokozottan ellenőrzi a mezőgazdasági vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a rendkívüli vízhiány miatt. A tartós csapadékhiány következtében ugyanis tovább süllyedt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje, a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott. A jelenlegi korlátozás szerint az engedélyezett maximális vízhozamnak csak az 50%-a használható fel, ahol pedig ez nem szabályozható, a vízhasználat időtartamát kell megfelezni. A nagykunsági öntözőrendszer vízhozam méréssel egybe kötött ellenőrzéseket is tartanak, ahol a megengedettnél nagyobb vízkivételt tapasztalnak, ott a vízhasználatot felfüggeszthetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 387, az euró 364 forint. Az angol fontért 423, az amerikai dollárért pedig 313 forintot kell fizetni. Ma napos, kellemesen meleg idő várható térségünkben, csapadék nem valószínű. Az ég többnyire derült marad, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Szánsz.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM-en.
1: 5 perc múlva pontosan 3:48. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindjárt egy jó kis közlekedési információval indítjuk a mai reggelünket. Ugyanis, ami a legfontosabb, hogy Debrecenben a Móricz Zsigmond úton van egy balesetünk. Ezt köszönjük szépen Attilának, hogy megírta nekünk. És továbbra is nagyon-nagyon fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykáló között, ugye ott egy 40-50 perces menetidővel kell, hogy számoljatok. Ha pedig van egy kis szerencsétek, és mondjuk van autópálya matricátok, vagy megye matricátok, akkor tudtok kerülni ezen a szakaszon, ugye az M3-as autópályán, illetve a másik irányba is tudtok kerülni. Ott viszont már jelen pillanatban az Orosi úton is torlódással kell, hogy számoljatok. Ami pedig nagyon fontos, hogy a Tiszavasvári úton is nem lehet ott közlekedni, ugye a Valenta autótól kifelé, mert hogy ott pedig teljes útzár van érvényben. Megérkezett hozzánk Laci.
2: Jó reggelt, késsokolom, sziasztok!
1: Hello Laci, mi újság, hogy telt a tegnapi napod?
2: Minden hibátlan volt, köszönöm szépen.
1: Jól telt, minden tuti volt.
2: Össze, sima. Átlagos hétfő.
1: Átlagos hétfő.
2: Igen, egyébként nálunk legalábbis a sportosoknál inkább a hétfő a pihenőnap. Ugye a hétvégén vannak általában így a meccsek, események, stb. A hétfő meg az az. Mikor mindenki arról beszél, hogy már megint hétfő, meg ez az hétfő.
1: Ez az végre. Végre nekem az a hétvége valójában. Igen. És akkor, igen, mert azért hétvégén mentek jobbra-balra.
2: Általában
1: azért
2: igen.
1: Most is lesznek események ezen a hétvégén, de majd nyilván a sport rovatunkban beszélgetünk erről is. No de, egy picit elkezdünk a témánkkal foglalkozni, ami ugye másodperceken belül majd kint lesz a Facebook oldalunkon is, mert hogy ma is elvihettek tőlünk egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet, mert hogy arra vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán, hogy mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
2: Most sem.
1: Most sem. Így van, de hogy nem, tehát hogy mi az, amire mondjuk gyerekként csak álmodoztál, és esetleg felnőttként pedig eljutottál odáig, hogy már megted. Neked van ilyen?
2: Van, hát hogy ne lenne, mindenkinek van. Távirányítós autó természetesen. Hát abban az időben...
1: Azóta otthon van egy gyűjtemény.
2: Nincs, de gyerekként arról álmodtunk, mert nekünk olyan távirányítós autónk volt, ami igazából egy vezetékkel volt összekötve. Uh-huh. Az idősebb generáció emlékszik rá, ez egy Warburg típusú rendőrautó volt, valahol az NDK-ban gyártották, már NDK sincs, és egy ilyen kis kormány volt, és előre ment, hátra ment, meg villogott, meg világított a lámpája. Na, ennek volt egy sportosabb változata is, egy ilyen narancssárga. Ez a két típus volt egyébként, és amikor kaptál gyerekként egy ilyen távirányítós autót, és örültél neki, de nyilván ezután menni kellett. Tehát a kábel az ilyen másfél méteres volt, tehát
1: igen,
2: távirányító
1: igen.
2: Volt, de mégse. Viszont a tévében meg azt láttuk, hogy úristen, milyen Amerikában, amerikai filmekben egy kis antenna ló ki, és hogy azzal, és ilyen kis joystickkal, meg mindennel, hogy vezérlik, és hogy milyen jó lenne egyszer egy olyan. Na aztán lett ilyen, meg helikopter, de azt már többször meséltem azt a sztorit, hogy nekem hogy lett távirányításos helikopterem, életemben először, meg az az egyetlen, ugyanis egy akvárium lámpát rendeltem a internetről, Kínából.
1: És nem azt
2: és hát a csomag, amikor megérkezett, nekem gyanús volt, hogy sokkal nagyobb. A gyerek ült hátul a kocsiba, mondom, mondj már ki, hogy megjött a csomag, amikor a postán átvettük. Kinyitja, és apa, ebbe egy távirányító van. Távirányítós akváriumlámpa. Hát ez mi a bánatnak? És akkor utána kiderült, hogy van benne egy ilyen kis mini helikopter. Írtam akkor, aki küldte a csomagot, azt mondta, nem probléma, maradjon, nyilván nem egy nagy összegű cucc volt. És mindig elmondom, hogy ilyenkor én azt a gyereket sajnálom, aki úgy karácsony előtt egy távirányítós helikoptert várt ajándékként, és helyette egy akváriumlámpát kapott. Tehát ő sokkal rosszabbul járt. Úgyhogy ennyi volt, utána régül is teljesült ez a kívánság felnőttként, hogy lett egyszer egy olyan távirányítós autó.
1: De akkor megtartottad.
2: Dehogy,
3: hát azóta is
2: az tönkrement nagyon hamar. Az most sokat érne amúgy az a vezetékes, de a vezeték nélkül, hát most már mindegyik olyan. Most már tudsz venni magadnak egy ilyen játékot, ha nagyon akarsz.
1: Neked volt ilyen egyébként, amire így nagyon-nagyon vágytál gyerekként, de tudtad, hogy amíg fel nem növök, addig soha nem fogom megkapni, csak ha magamnak megveszem.
3: Nem feltétlen ilyen álmaim voltak. Nyilván mindenkinek azok az álmai, hogy vegyen egy autót, vagy például megtehessem azt, hogy akkor veszek édességet magamnak, amikor akarok, aha, és nekem ne szabályozza meg senki, hogy én mikor eszek olyat, vagy olyan kajákat eszek, ami lehet, hogy tök egészségtelen, de én azt akarom enni. Tehát, hogy ezeket már most megenged, és én azt gondolom, hogy ez luxusnak számít. Mindemellett azért ott van az a része is, hogy én mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle, most meg már megvehetem magamnak, és is olyat veszek, amilyet én akarok, és azzal pestegetem magam, amivel csak akarom, és ez tök klassz érzés, uh-huh, szerintem.
2: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámokkal.
3: Igen.
2: Tehát ez ott van, ez az enyém, stb. Úgy vigyázol rá, vagy ilyesmi. Igen, és akkor a sminkcuc meg főleg amikor testvérek és két lány, ezt én is tapasztaltam.
3: Nagyon haragudott
2: rám. Nem mindig, van amikor meg figyelj, gyere, kifestelek, megtanítalak, mit tudom én, körmöt lakkozni, vagy ilyesmi.
3: Igen, hát, csak hogy... én általában, tehát én az a típus voltam, aki addig csináltam, míg ő nem volt otthon. Tehát, hogy én felvettem anyának a magas sarkú cipőit, tehát, hogy én ezekkel szórakoztam, amit anya, tehát őt nem érdeke, ő nem sminkelte magát soha, tehát ebből a szempontból tőlem nem tudhattam ilyet, de nővéremnél meg ott voltam.
1: De összetudta rakni. Ez,
3: igen,
1: az anyukájától elvette a cipőt, anyutól elvette a cipőt, a tesótól a sminkkészletet, és megvolt.
2: És igen, és igen. Kész.
3: Viszont így már tök király, hogy egyébként, meg visszatérve arra, hogy a nők hogyan vannak ezekkel a piperecuccokat, tehát elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága, nektek van egy 3-1 tusfürdő, mindent le tudtok egyszerre.
2: Na, nem, ez tévedése, hogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10-1. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni. Tehát ez tényleg így van. Nyilván nem a legegészségesebb az a cucc, ami hajra is, bőrre is, fejre is, mindenhova jó, az biztos nem tud semmit.
1: Nem véletlenül találták ki külön-külön őket.
3: Uh-huh. Igen, bár azért tényleg azt gondolom, hogy ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
1: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
2: Én se értem, mert ez tényleg így igen. van. Tehát amiért, mert zuhanyzás közben a kezed vakad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már maradhat. Tehát ez
3: igen,
2: a,
3: és én is jártam.
2: És tényleg így van, tehát mi lenyúljuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
3: és
2: maradt.
3: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
2: Tényleg?
3: Igen.
1: Laci,
2: tehát, egy kis vízzel fel kell higítani.
3: Azt is
1: észreveszik. Ezt nagyon elrottottuk.
2: Teszünk bele 3-1 sampont.
1: Igen.
3: Látjuk, tapasztaljuk, és esetlegesen, hogyha több fogy, akkor azt szóvá is tesszük, hogy ha lehet, akkor legközelebb azt.
1: Igen, aha. Vagy hogyha még egyszer használod, akkor te veszed meg a következőt.
3: Olyan is volt már.
1: Ez igen. Szerintem a legtipikusabb.
2: Igen, de mondjuk sokkal kevésbé használunk ilyen cuccokat, ez a hajbalzsam, meg stb. Tehát férfiak okay, közül
3: szerintem... vele zuhanyozni, tehát amikor előkapjuk, miért nem habzik felfelé? Mm. Ja, mert hajbalzsam.
2: Mm. Igen. Ilyen is volt már többször. Na most ezért értem vissza a hagyományos szappanhoz, képzeld el, találtam, amiben semmi nincs. Tehát se illatanyag, semmi, mert volt olyan egyszer egy tusfürdő, amit annyira kipattogzott a bőröm, ilyen tiszta bőrös meg minden lett, ilyen allergiás reakció, nem tudtam, hogy mi lehet benne, és akkor vettem egy ilyen, vagy ajánlották, hogy inkább vegyem a sima, egyszerű, illatmentes, stb. Szappant, úgyis használsz utána dezodort, használsz parfümöt,
3: egyébként
2: vagy valami.
3: Egyébként sokkal jobban tisztít, uh-huh, mint bármilyen.
2: Viszont szárít. Spürtő. Tehát azt észrevettem, hogy jobban szárítja a bőrt. Norbi, neked volt valami gyerekkori álom?
1: Hát én, amit talán így a mai napig a legnagyobb luxusomnak érzek, amit saját magam tudok intézni, az a hőmérséklet állítás otthon. Mert hogy én nem szeretem a túl meleget,
2: aha,
1: és én ezt imádom, mert anyámék viszont mindig fáztak, és mindig fel volt csavarva. Én télen is nyitott, tehát bokorra nyitott ablaknál aludtam, aha, mert csak úgy tudtam.
3: Azt hiszed, hogy te szabályozod közben az asszony, majd megmondja neked, hány fok legyen a lakásban.
2: Mi? A férfiaknál van mindig a távirányító.
3: Aha, aludjatok el?
2: Figyelj, nálam, ez szerintem az átlag férfi az mindig maga mellé teszi a távirányítót, vagy zsebre rakja.
1: Persze.
2: TV, bármilyen távirányító, akkor az úgy.
3: Persze. Úgy tudnám tekergetni a termosztátot meg, de az egy öröm lenne. De
1: az a jó ebben, hogy mindig azt gondolják a nők, hogy ők irányítanak.
2: De és így van.
3: Igen. Tehát ez mindig igen.
2: Melyikben van a bazinagy görög lagziba? Hogy a család feje a férfi, de a nő anyak? És ez tényleg így van.
1: Tudod, ez a, mi volt a legnagyobb luxus gyerekkorodban, amire vágytál? Hát az, hogy egyszer egy nő irányítson, és ne anyám legyen az.
2: Igen. Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy annak idején, amikor volt a energiaválság, akkor volt az, hogy az iskolákban is klímáztak, ugye több helyen már, ahol volt klíma, és összeszedték a távirányítókat, mert mondták, hogy nem lehet bekapcsolni, mert energiaválság stb. Van, és ezért nem lehet használni. Na hát, ezt egy mai középiskolásnak hány perc kijátszani egy modern wifi-s klímát? Igen. Hát abban a másodpercben letöltötték az alkalmazást, Bluetooth, vagy nem tudom, mivel már csatlakoztak, és mire bejött a tanár, már le volt hűtve a tanterem, és a készüléken keresztül, és a tanár nem értette, de hát itt van, be van zárva a fiókba, ott van a távirányító, hogy megy a klíma, miért nem is? Hát a gyerekek meg így néztek, és mondták, hogy kapcsoljuk.
3: Mi most reggel tapasztaltunk egy hasonló esetet, hogy ülünk itt Norbival, beszélünk éppen arról, hogy a Mont Everest tetejéről fogy a hó, mert hogy a turisták ott végzik el a pisilést, és az a lényeg, hogy így ülünk, és mondom, nézek így magam elé, annyira hideg van. Érteni, hogy Mont Everestről beszélünk, de nem vagyok ott. Nagyon-nagyon fázom. Felnéztem oldalra, megy a klíma. Kikapcsolta be? Tehát értem, hogy fáradtak vagyunk reggel, de hogy az ott...
2: Hát, ki az, aki szabályozni szeretné? Gyerekkora óta a hőmérsékletet. Na most csak a hallgatóknak mondom, Norvi egy szál pólóban ül benn, majd megsül. Hát Mara pedig ilyen kis fekete pufi mellényben mellette, igen, tehát nyakig beöltözve, még egy sapka hiányzik róla, tehát kicsit kontrasztos a dolog.
3: De figyelj, mert hogy ő szabályozni akarta, de én kikapcsoltam. Tehát megint visszakanyarodunk oda, hogy a nő irányít.
1: No kérem szépen, tehát a Facebookon kint van a mai témánk, arról beszélgetünk, hogy milyen luxust engedsz meg magadnak, amit gyerekként el sem tudtál volna képzelni, és természetesen 10 óra előtt pedig majd kisorsolunk egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet, Lacival hamarosan jövünk vissza, no meg Marával, ha még ezt a luxust megengedhetjük magunknak. A kedvencek pedig jönnek, ha pedig van közlekedés info, akkor az is jöhet 0620-316-3000. Loi és a Get Lucky, így a kedreggelünkben jó reggelt, balesetmentes közlekedés.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz.
2: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Egy perc múlva pontosan 8 óra, kellemes szép reggelt kívánunk mindenkinek, a vonalban már Horváth László közlekedési tudósítónk. Szia Laci, mi újság Debrecen útjain?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát egy kicsit el vagyok keseredve, mert az útkereszteződésbe behajtunk úgy, hogy nem tudjuk elhagyni a szabadjelzést, és emiatt akkora dugó keletkezett a Faraktár, csak egyet kiemelvén a Faraktár Hajnal utca kereszteződésében, hogy egyik részről a nagyállomásig, másik részről pedig az Árpád térig áll sor, tehát legyünk szabálytisztelőbbek. Az iskolák környékén a óriási forgalomban autózunk, illetve azt mondom, hogy a bevezető útszakaszokon is. És arra gondolok, hogy ha egy picit szabályosabban közlekedünk, akkor ezt meg tudjuk oldani úgy, hogy ne kreáljuk saját magunknak az amúgy is nagy forgalmat és dugót. Hát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy hajdúsámsoni férfi ellen. Már 20 ezer vállalkozás küldött nyugtaadatot a NAV-nak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Újabb két embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A pénzügyi nyomozók szerint a gyanúval érintett vállalkozás több mint 80 millió forintos támogatást kapott egy dokumentumfilm elkészítésére. A cég idén áprilisban elszámolt a pályázati pénzzel, miközben a film a gyanú szerint valójában nem készült el. Ezt valótlan tartalmú fiktív számlákkal leplezhették. A NAV két embert hallgatott ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette őket és kezdeményezte letartóztatást. Az eljárás költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúja miatt folyik. Közel 1000 gyermekpornográf felvételt találtak egy 23 éves hajdúsámsoni férfi mobiltelefonján a vádirat szerint. A debreceni járásbíróság szeptember 3-án tartott előkészítő ülést az ügyben. A vád szerint a férfi álnéven használt egy üzenetküldő alkalmazást, ahol több tiltott felvételt is megosztott. Emellett 2023. augusztusa és 24 decemberek között rendszeresen töltött le ilyen tartalmakat. Telefonjára összesen 931 gyermekpornográf felvételt mentett el, a készüléket később a rendőrség lefoglalta. Az ügyészség beismerés esetére 3 év végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, a vádlott azonban nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a bíróság tárgyalást tűzött ki. A debreceni vízmű szerint nem vízpazarlás, hanem hálózatmosás miatt folyik nagyobb mennyiségű víz a déli gazdasági övezetben, a CETL gyára mellett. Tompa Enikő országgyűlési képviselő korábban azt kifogásolta, hogy július vége óta folyamatosan víz távozik a területen. A szolgáltató most közölte. A mosás július 30-a óta tart, eddig 8795 köbméter vizet használtak fel, és a beavatkozás az ivóvíz megfelelő minőségének fenntartásához szükséges. Mosatás nélkül ugyanis egészségügyi kockázatot jelentő baktériumok szaporodnának el a vezetékekben. A CETL közölte, az érintett vezeték önkormányzati tulajdonban van, a gyár pedig még nem kezdte meg működését, így jelenleg csak minimális mennyiségű vizet használ. Új kerékpárokkal és elektromos robogókkal bővült a Hajdúbihar vármegyei polgárőrök eszközparkja. Az országos rendőrfőkapitányság 1,9 millió forintos támogatásból 20 kerékpárt vásárolt, és egy felajánlásnak köszönhetően pedig további egy biciklivel gyarapodtak. A belügyminisztérium támogatásával 6 elektromos robogót is beszereztek, amelyeket több polgárőr egyesület között osztottak szét. A vármegye polgárőrei így már 176 kerékpárral, 37 elektromos robogóval, 75 elektromos kerékpárral és 6 motorkerékpárral segítik a járőrözést és a települések közbiztonságának erősítését. 3 nap alatt 1,5 milliárd forint értékű nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A szeptember 1-én elindult rendszerben a papírnyugtát használó vállalkozások a pénztárgép portálon küldhetik be az adatokat. Az első 3 napban már 20 ezer vállalkozás összesen 424 ezer nyugtát rögzített. Az elektronikus pénztárgépek is gyorsan terjednek. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását pedig már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégítja a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: és most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Pontosan 4:90, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban továbbra is Dankó Laci és Gere Mara.
2: Glass Norbi.
1: Így van, jó reggelt kívánunk. Gyorsan egy friss közlekedési információval kezdünk, ugyanis Nyíregyházán a Toldi utcán teljes útzár van, tehát a Széchenyi utcáról hiába fordulunk jobbra, ott meg kell fordulni, ugyanis a nyírtávhő dolgozik, erről fotót is kaptunk, úgyhogy hát senki ne menjen azon a szakaszon. Továbbira is nagyon fontos közlekedési információnk, hogy ugye a Tiszavasvári út, az ugye a Valenta autótól kifelé le van zárva, úgyhogy arra se közlekedjetek, táblákkal minden ki van jelölve, minden tudtok, hogy merre tudtok kerülni, és hát Nagykáló pedig és Nyíregyháza közötti szakaszon, ugye ott lámpás irányítás van, úgyhogy ott is kitartást kívánunk mindenkinek, ha esetleg valaki még bemerte vállalni azt a szakaszt, 40-50 perc alsó hangon a bejutás.
2: De hát, ha most már egyébként gyorsul egy picit.
1: Hát ilyen 8 óra után most már talán igen eljutunk odáig, hogy egy picit elkezdünk felgyorsulni. A témánk pedig ugye kint van a Facebookon, mert hogy arra vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán, hogy milyen ilyen luxust engedtek meg magatoknak, amit esetleg gyerekként el sem tudtatok képzelni.
2: Hallgatók miket írnak? Mik érkeztek?
1: Rengeteg van egyébként, ilyen például a tengerparti nyaralás.
2: Tényleg. Hát gyerekkorunkban ezt így...
1: Álmodoztunk
2: igen,
1: róla.
2: Igen, el se tudtuk képzelni. Hát kiment az ember valahová, és akkor látott vizet, már azt gondolta, maradt hogy a az a tenger. Igen. De hozzáteszem, pont valamelyik nap beszélgettünk egy vendéggel, és mondta, hogy ő elvitte a 4 éves gyereket annak idején külföldre nyaralni, és tengerpart, meg stb. És most, amikor nézik vissza, most már felnőttebb a gyerek, akkor így mondja a gyerek, ő ezekre nem is emlékszik. Tehát neki teljesen mindegy lett volna, hogy most éppen a debreceni vagy a nyíregyházi strandon van, vagy bárhol, vagy Hajdúszoboszlóra, ott még hullámmedence is van.
1: Igen.
2: Tehát Hajdúszoboszlóra lefekszik, de azt mondod, gyerek, te tengerpart, és akkor ő majd, hogy néz ki a tenger? Hát alul kék a csempe, meg ilyesmi, mert nem emlékeznek rá. Nyilván ez a szülőnek is kell ez az élmény, tehát hogy érdemes elmenni nyaralni, egy kicsit meg kikapcsolódni.
1: Ezt még Evelinnel beszéltük annó, hogy ugye ő nem merte elvinni a
2: nagyon sokáig
1: cöket.
2: Nem. A repülővel hogy igen. Fognak viselkedni?
1: Meg hogy ez maradandó élmény marad-e nekik, vagy emlékezni fognak-e egyáltalán rá? Meg ugye ezt te is mondtad, hogy nálatok is ez még az elején ilyen kérdőjeles volt.
2: Jó, de a szülőnek meg kell a kikapcsolódás. Tehát nem feltétlenül akkor úgy kell nézni, hogy a gyerek miatt megyek ki, vagy legalábbis ne így hivatkozunk rá, hogy a gyereket elviszem a tengerre, hogy lássa, hanem az egész család menjen el. Egyébként ahány tenger ott, meg annyiféle élmény. Tehát amikor elmész, más egy homokos tengerpart, más egy kavicsos, más egy sziklás. Én nagyon sokáig a homokos preferáltam, aztán a Horvátországban vannak ezek a nagyobb köves, meg mindenféle, meg apró kavicsosabb, sokkal tisztább a víz. Felteszed az úszószemüveget, búvárszemüveget, és akkor engem olyankor kikapcsolnak. Tehát képes vagyok egy óráig ott lebegni a vízen, és nézni azt
3: két
2: darab halat, ami alatta úszik.
1: Laciból csak annyit szép. Látsz, hogy mindig így a feneke kibukkan, mert akkor följött levegvére, és visszamentem.
3: És igen. Ott van, ott lebeg.
2: Hát nem van ez a búvár pipa, aztán
1: anya,
2: azzal nézett.
1: Anya, apa él még?
3: Persze, csak nézszerűdik.
2: Van erre még egyszerűbb módszer, viszel magaddal egy gumimatracot, arra fekszel fel, akkor egy napozol, ezt Marának mondom, mert tudom, hogy ő szeret napozni, felfekszel a gumimatracra, és csak a fejed van benne a vízbe, meg a szemüveg, a búvászak, és nézed a halakat. Csak hát ne aludj el közben, tehát az mondjuk nem egy hátrány, hogy ne sodorjon el a...
1: Igen, mert azért az úgy meg is tud nyugtatni.
2: Meg,
1: tehát
2: meg,
1: ott azért ahogy ott hullámzol. Igen. A kedvenc hozzászólásom egyébként, este addig vagyok fent, ameddig szeretnék. És egyébként gyerekként mennyire arra vágytunk, hogy hát nehogy már nekem megmondják, hogy én mikor fekszek le aludni?
2: Tényleg.
1: Hát majd én tudom.
3: Ti kijátszottátok ezt a rendszert?
1: De hányszor.
3: Mert ugye általában a filmekben látszik az, hogy elküldik őket aludni, és akkor a gyerek még zseblámpával világít, vagy nem tudom mit csinál, tehát hogy akkor se alszik, utána tetteti, hogy alszik. Nekem amúgy nem kellett ilyet csinálni.
2: Nem, én elaludtam simán a tévén, azóta is tévén alszok el.
3: Én nem aludtam
1: tehát
3: el, viszont...
1: Ez ilyen fehér zajos történet? Tehát, hogy csak úgy tudsz elaludni, hogyha valami megy a háttérben?
2: Lehet, hogy ennek köszönhető, nem tudom, de bekapcsolom a tévét, és gyakorlatilag látom Kalambónál a gyilkosságot, és soha nem látom, hogy kapja el. Gyerekkorom óta így van. Tehát most már egyszer bele fogok tekerni, hogy most már csak a végét nézem meg. Mert már az elejét sokszor
3: én
2: láttam.
3: Én ezt úgy szoktam orvosolni amúgy, hogy én is tévére alszom el, indítok valamit. ameddig emlékszem rá, addig oké, és akkor a következő nap onnan indítom, amíg emlékszem rá. És akkor egyszer végéhez
2: hát,
3: érek.
2: Ha tudod, de ami nem újra indítható, hanem ez a hagyományos tévé, hát amikor így elindítod, és nézed, és az első reklámblokknál már alszol.
3: Hát akkor az más.
2: Tehát az úgy más. Rosszabb.
1: Igen. Laci elindítja a Columbot, és azóta sem látta még a feleségét.
3: Senki.
2: Nem. Most néztem egy sorozatot egyébként, 8 részes. A 8. résznek most már harmadszor futok neki. De az első 7 részt megnéztem egyben, tehát azt ugye volt egy szabad hétvégén, nagyon jó volt egyébként, vagy hát egy ilyen délutáni estében nyúló program. Megnéztem, és a 8., ahol kiderül, hogy ki a gyilkos, mi történik, hogy történik, már a felénél járok az utolsó résznek, és mindig elalszok. Mert visszatekerem úgy, mint te, nagyjából úgy tudom, hogy tudom, ezt erre még emlékszem, erre nem emlékszem, de nem jutok a végére, úgyhogy hát ha a héten sikerül befejezni.
1: Vannak egyébként még szép száma a kommentek, Enikő például azt írja, hogy márkás cipők, illetve ruhák. Aha. Ezek mennyire vonzottak titeket? Hogy
3: engem nem.
2: Semennyire.
3: Tehát ez sosem vonzott. Viszont egyébként én pont olvastam nemrég egy olyan cikket, hogy a fiatalok egy része amúgy valós pénzt költ arra, hogy gazdagabbnak tűnjön az interneten.
2: Ez így van. Ez így van. Olyannyira,
1: ez
2: hogy
1: a... kimegy a szabadkai piacra?
2: Nem,
1: és bevásárol.
2: Megveszi a drágát. Tehát, hogy nem engedhetné meg magának, és nagyon sok esetben. Nem. És sajnos, szerintem ez egy nagyon rossz irány. Budapesti gimnazisták mesélték például, hogy náluk kinézték azt a gyereket, aki nem ilyen 100 000-es cipőben, meg 100 000-es pólóban, meg nadrágban járt iskolába. És az egy nem minden szülő engedheti meg, és azt látom sokszor a szülő is, pont ezért belemegy egy ilyenbe, hogy jó, megveszi a gyereknek a drágább cuccot, hogy mert látja, hogy az osztálytársaknak ott van, és van, hogy hitelt vesznek fel, vagy...
3: Hitelkártya, igen, adósságban,
1: akár a telefonnál is, ugye.
2: Igen, ez nem jó ez az irány.
3: Ez durva, amúgy nekem volt egy olyan szituációm, hogy beszélgettem fiatalabb generációval, és akkor, amikor így mesélték, hogy kinéztem egy nagyon jó cipőt, 300 nem tudom hány ezer forint, néztem, tessék. Aha. És akkor én, akinek az összcipő értéke nincsen annyi, mint 300
1: tudom,
3: ezer.
1: Nem tudom megérteni egyébként. Tehát én például a cipőre nagyon-nagyon sajnálom a pénzt. És pontosan azért, mert tudom, hogy egy max. 2 hónapot bírnak ki, és utána úgy is megy.
2: Igen.
1: Tehát, hogy én nagyon-nagyon sajnálom, sőt, egy időben volt, inkább úgy éltem, hogy egy darab cipőm volt, és azt hordtam, amíg tudtam.
2: Nekem volt egy nagyon drága, magas szárú kosaras cipőm, amire nagyon-nagyon vigyáztam, de tényleg úgy, hogy tényleg csak a parketten, amikor játszottunk, csak akkor hordtam, stb. És az volt számomra a legszomorúbb rész, hogy utána bent állt a szekrényben mondjuk 1 vagy 2, 3, 4 hónapon keresztül, nyilván amikor nem játszottunk, és utána a legközelebbi alkalom, amikor elővettem, akkor 3-4 perc után levált a talpa. Úgy, hogy egyébként a szekrényben volt tárolva, dobozban, és mondtam, hogy ez ilyen időzített ragasztó, vagy hogy van ez, hogy elengedett a szekrényben magától.
3: Rád, tehát, mert hogy nem használtad.
2: Igen, pedig annyira vigyáztam rá, és hát hiába. Régebben azért, mindig mondják, régen minden jobb volt, hogyha vettél egy ilyen nagyon külföldi márkás cipőt, ami Magyarországon nem is nagyon lehetett kapni, hanem kintről hozták be őket, azért annak a jelképe az volt, hogy a tartóság. Tehát, hogy sokkal elnyűhetetlen. Volt is olyan cipő, az volt a Maraton volt a kiegészítője, nem mondom most a márkát. Hát emlékszem, hogy abban a cipőben én majdnem 3 évig futottam, meg mindent csináltam, és hát nem lehetett szétnyűzni, mert a talpa is még ilyen szöveterősítéses volt, úgy volt megcsinálva.
3: Nekem van egy cipőm, én amúgy nagyon sok cipőt szeretek venni, nem drágákat veszek, nem nagyon olcsót, hanem ez a középkategória. És akkor én mindig megveszem őket, mert nekem nagyon kellenek a cipők, hogy nőből vagyok.
1: Dabba 8-at.
2: Igen.
3: De tényleg, amúgy van egy cipő, amit képes vagyok visszavásárolni, mert szétrágta a kutya. Tehát, hogy nekem az a...
2: Hogy visszavásson a kutyától?
3: Hát, nem.
2: Milyen kutyád van neked? Pénzt kér, érte? Na, kis gazdám, szétrágjam, vagy nem szétrágjam? Mennyit ér neked, hogyha nem rágom szét?
1: Van az a pénz, amiért nem rágom szét.
3: Sajnos már túl vagyunk rajta, megrágta, és nekem meg kellett vennem újra azt a cipőt, mert annyira szeretem. Na, de az a lényeg, hogy van egy cipőm. Ismeri mindenki azt a klasszikus kis pipát. Igen. És... 7 éve van meg, de ha te ránézel, azt mondod, hogy én most vettem. Uh-huh. Nem tudom, hogy miből van, nem tudom, hogy használom, túráztam benne, mindent csináltam már. Többször kimostam, semmi baja. Tehát az életem vásárlása volt. Akkor
1: életed befektetése volt.
3: Egyébként igen, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz a maxív, amit ki fog bírni, de hogy én akkor is elteszem, ha tönkre megy, mert az is zseniális.
2: Így van.
1: No, kérem szépen, tehát ezről beszélgetünk, egyébként itt jöttek szép számmal a kommentek. Réka például azt írta, hogy ihatom a finomabbnál finomabb kávékat.
2: De gyerekkorban arra vágyott, hogy kávézzon?
1: Hát gondolom lehet, hogy azt látta
2: a szülőktől. Ez a maci kávé. Igen. De most is van.
1: Igen. Tehát az, van.
2: És akkor a gyerek ugyanúgy kavargathatja, így mint van. A szülő, meg nagyjából.
3: Én amúgy emlékszem már, amikor már olyan korba kerültem, én kaptam a nagyon lájtos teljes kávét.
2: Én is.
3: És nagyon büszke voltam.
1: Sok tejjel.
3: Rengeteg tejjel, de ott igen. volt a vibe,
1: nehogy meg is sem.
2: Igen.
1: Így van, tehát erről beszélgetünk a mai
2: reggel. És utána pedig menjél aludni.
3: Igen.
2: Persze, jó teljes kávé után.
1: Jó éjszakát.
3: Világít a szemem a sötétben.
1: Igen, melyik az a luxus, amit, vagy milyen luxust engedhetsz meg magadnak, amit gyerekként el sem tudták képzelni, tehát erről beszélgetünk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportinekkel folytatjuk, a stúdióban továbbá is Geremara, Dankó Laci,
3: meg Norbi. Norbi.
4: Igen. Így van. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy a fázós, a süket, meg a vak. Tehát ez a...
2: Amúgy,
4: és akkor mindenki találja ki, hogy melyik. Várja, megnézem a papírcetlemet, mert nem látom rendesen. Nem, egyébként adáson kívül arról beszélgettünk, hogy mennyire jó itt a visszajövő hangnak a hangereje, és Norbi szerint, ami tökéletes, az nekünk már túl sok volt.
3: Igen.
4: Úgyhogy Norbikám, ez nem a te napod.
2: Süket vagyok.
4: A klímát is kikapcsoltuk, a nem megy most a mikrofon sem olyan hangosan,
2: nem,
4: mint ahogy szeretnéd.
2: Nem,
4: de kinyitottam neked az ablakot.
2: Úgyhogy vagy.
4: Így van, szellőzhetsz egy kicsit most.
2: Köszönöm
4: a sporthírek
2: szépen.
4: Alatt, mert hogy történtek érdekes dolgok, hát leginkább tragikus dolgok az elmúlt időszakban. Ugye beszámoltunk róla, hogy a futszál mérkőzésen Nyírbátorban Gagyi Sándor megsérült, jó hírem van vele kapcsolatban, hát annyi a jó hír, hogy most már otthon van. Hazaengedték a kórházból. Több helyen is megsérült, a vállát azt nem tudja mozgatni, az gyakorlatilag egy ilyen rögzítőkötést kapott rá, azt hiszem a kulcscsontja, a nyaka, a feje, tehát több helyen is sérült. Hosszabb kihagyás van rá, és gyógyulást kívánunk neki. Hát ilyenkor értékelődik az fel, hogy ami egy átlagos dolog, hogyha használod a kezedet, és most meg le van kötve a vállad, hogy mennyire nem tudsz semmit csinálni, meg ágyhoz vagy kötve. Konkrétan még egy férfi embernek ilyenkor pisilni kimenni sem egy egyszerű történet, hogy hát,
3: a kiszolgáltatottság.
4: Mind a két keze le van kötve, mit csinálsz? Tehát akkor
2: ez egyébként lehet ilyenkor teljes szezonos kiesés is?
4: Hát, ha nem is teljes szezonos, de azért az ősz az biztos, vagy úgy mondom, hogy az ősz egy része biztos. Mm-hmm. Sanyit ismerve viszont ő erősebben fog visszatérni.
2: Fel fogja szívni magát.
4: Így van. Így
3: szerintem
4: van,
3: ez a sportolók nagy részénél így van. Tehát én a saját tesómból indulok ki, aki ugye diugrató volt. Nincs olyan porcikája, ami ne tört volna el, és pillanatokon belül felépült. Tehát ő szerintem egy vasember.
4: Uh-huh. Egyébként tényleg így van, ismerem a tesódot.
3: Igen. Úgyhogy... Most is a lába tört, és csavarozták, és tényleg egy vasember lett.
4: Én amióta ismerem, mindig csavarozzák. Tehát már rájöttem, hogy ő egyébként azért lehet kovács. Tehát, hogy annyi alkatrész megmaradt, tudod, ez
3: mindig
4: csak az én lábamat csavarozzák, most már én akarom a lovakat csavarozni.
3: Igen, és most is pikpak, és olyan gyönyörűen jár, ott volt a Szentsein szülinapon is, uh-huh. Amúgy. Tehát, hogy le a kalappa.
4: Igen, és egyébként nagy fanatikus foci szurkoló lett, amire sose gondoltam, hogy egyszer még az lesz. De hát a gyerek az nagy úr, aztán meggyőzte. Szóval Gagyi Sanyinak gyógyulást kívánunk, és reméljük, hogy minden rendben lesz. Varga Tibornak is gyógyulást kívánunk, ő meg a Révész részének a fiatal motorosa. A hétvégén ő is bukott egy hatalmasat, neki 6 bordája tört, lég mellett kapott, őt is bevitték a kórházba. Most már jobban van, de hát nem akarok sokkolni senkit, nincs már több sportoló, aki összetörte magát a hétvégén, vagy legalábbis mi nem tudunk
2: róla. Most már jönnek a jó hírek.
3: Én egyébként nem gondoltam, hogy ennyire veszélyes a foci.
4: Ez motor.
3: Ez ja, motor.
4: Motorverseny, ez gyorsasági mire? Motor.
3: Jó,
4: az azért elég veszélyes.
3: Volna, hogy itt focival kapcsolatban ilyenek történnek, mert hogy azért ott elesnek, meg mit tudom.
4: Amúgy bármilyen hihetetlen, a legtöbb baleset az pont a fociban történik.
3: De nem a kamuelesésnél?
4: Nem a kamu elesésnél, hanem amikor rendesen felrúgják, vagy kimegy a bokája, vagy elszakad a szalag. Láttam olyat, sőt, hallottam, ez volt, képzeljétek el, a legdurvább. Az egyik focista, tehát nyilván akkor zárkapus meccsek voltak pont Covid alatt, és az egyik focista futott el a jobb szélen, és elszakadt az Achillesze, és lehetett hallani kint a nézőtéren, olyan volt, mint egy ilyen ostorcsapás. Tehát egy ilyen csettintés, és abban a másodpercben összeesett a játékos, és mindenki tudta, hogy itt most nagy a baj, és akkor itt ő már nem
3: félelmetes.
4: De volt olyan, aki térszalag sérülése, még azért a szögletet beadta, és utána jött rá, hogy egyébként már nincs térszalag. Sitko Ernő emléktorna lesz majd egyébként a hétvégén. Ernőről is van egy sztori, így a sérülések kapcsán. Képzeljétek el, ő volt az, aki hát megsérült így a bajnokság vége felé, még akkor Budapesten játszott, ha jól emlékszem, és akkor így úgy volt vele, hogy jó, úgyis jön a nyári szünet, kipihenni magát, rendben jön a térde, stb. De csak nem jött rendben, mire a felkészülés kezdődött, elment a dokihoz, megnézték, és akkor mondta neki az orvos, hogy Ernő, van egy jó, meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? És mondta, hogy hát akkor kezdjük a jó hírrel. Nincs elszakadva a keresztszalag. Ó, azt mondja, nagyszerű. És mi a rossz hír? Nincs meg a keresztszalag. Tehát konkrétan elszakadt a szezon végén, és miután nem műtötték, meg nem csináltak semmit, az felszívódott. Tehát eltűnt. Na most ő utána még így játszott tovább. Tehát nyilván van az a fiatal kor, amikor ezt megműtik, pótolják, kivesznek szalagot innen, onnan, stb. Ma már ezek a szalagok egyébként, a műszalagok is bámulatos, hogy mi mindenre képesek. Van, aki azt mondja, erősebb, mint valaha volt, de az idősebb játékosoknál már Ernő akkor azért benne volt, akkor van, azt mondta, hogy inkább vállalja azt, hogy akkor ilyen térdrögzítővel és a többivel, tehát hogy azzal játszik, és akkor nem feltétlenül műteti meg magát. Na, ennyit a kórház a város széléről, most azért jöjjenek rendes sporthírek is, mert hogy az aerobik világbajnokságon korosztályos versenyen nagyszerűen szerepeltek a Debreceni és a nyíregyházi fiatal lányok, mert hogy világbajnoki címet is szereztek, illetve dobogóra is állhattak. Ez egy feltörekvő sportág, kevesen ismerik, pedig hihetetlen jó alakot kölcsönöz a lányoknak, tehát hogy egész kicsi korban el lehet kezdeni, vannak fiúk is, de ők azért ritkábban aerobikoznak, és nagyon-nagyon csinosak lesznek, dinamikusak lesznek, tehát jó alapokat ad. Sokan attól félnek, hogy esetleg a sok ugrálás, repkedés, stb. Azért ez az ízületeket nem kíméli. Régen ez abszolút így volt, de most már ilyen speciális padlón vannak ezek a versenyek, meg az edzések is, Debrecenben is, Nyíregyházán is, ami ilyen ruganyosabb. Úgyhogy azért az a gyerekeknek is sokkal könnyebb így. Gratulálunk tehát a csajoknak, úgyhogy fantasztikus sikert értek el. Közben Norbinak találtam egy új munkát, nem tudom, hogy mennyire szeretne esetleg.
2: Igen,
4: mert, hát figyelj, mondom a fizetéseket, azt mondja, hogy évi 9,4 milliárd, a második ez 8,5 milliárd, a harmadik, hát az már csak 6,3 milliárdot keres évente, foci edzőnek kéne menne.
2: Jó. Lehet fusiban azt is?
4: Másodállásban.
2: Nagyon jó.
4: Annyi, hogy Szaúd-Arábiába kellene menned, ha lehet mondjuk edzőnek.
2: Mert jó, hát Bélával megbeszéljük.
4: Egészen bejárós leszel.
2: Jó, igen.
4: Tehát így, kiszaladsz a céges kocsival reggelente, és akkor visszaérsz délután, amikor meg kell. Szóval Inzaghi a legjobban fizetett edző jelen pillanatban, egy szaúdi ligában. A Interrel lett annak idején bajnok, és érte szép sikereket. 9,4 milliárd forintnak megfelelő a fizetése.
2: Éves szinten.
4: Igen, azért az nem egy rossz.
3: Mondjuk én most elkalandoztam egy picit, hogy Norbi kimegy, mondjuk nem tudom, mennyit ért a focihoz, de hogy így próbál valamit ott kitalálni, és akkor valami lesz, aztán lehet, hogy ebből a fizetés kevesebb lesz.
2: És hazajön 9,4 milliárddal.
4: Igen. Egyébként milyen érdekes, Puskás Ferenc annak idején, amikor Ausztráliába volt edző, vagy Ausztráliába utazott, és ott volt edző, hát akkor már azért korosabb volt, kis pocakkal, meg mindennel, és akkor ott a fiatalok nézték, hogy jó, egykori legenda, de hát azért már, mégsem, már nem olyan az öreg, meg itt mondja itt nekünk a tanácsokat, meg
2: sem lesz fiatalabb.
4: Igen, majd lerakta a labdát a kaputól, nem tudom, 25 méterre, és mondta, na, akkor csináljatok utána, aki eltalálja ugyanígy a felső lécet, mint én, akkor az maradhat, és akkor abban a másodban azonnal egyből egyszer eltalálta, és akkor így tátva maradt a szájuk a fiatal játékosoknak, és onnantól megvolt a tekintély is. Tehát, hogy azért csak tud az öreg valamit. Simeone a második, 8,5 milliárddal a fizetések tekintetében, Atletico, úgyhogy azért ott is van pénz.
2: Igen.
4: És Angliában Arteta, aki az Arsenállal érte szép sikereket, ő már csak 6,3 milliárdot keres.
2: Na, hát én kimegyek, lerakom a labdát, és megmondom, hogyha valaki úgy utánam tudja csinálni azt, hogy így mellé rúgja a kapuhoz.
4: De csak akkor, ha az a cél. Volt egy edző, képzeld el, csináltuk az interjút, és akkor kérdeztem tőle, hogy Jani bácsi, hova menjünk a interjút készíteni, mert hogy ahol biztonságban vagyunk, mert éppen javában tartott az edzés, azt mondja, hát figyelj, álljunk be ide a kapu mögé. Ezek futballisták, úgyse találják el a kaput. Ott vagyunk a legnagyobb biztonságban.
2: Úgyhogy, és mennyire igaza van.
4: És ő volt akkor az edző. Hozzáteszem, hogy ha belegondoltad, hogy ez volt a mai nap témánk, hogy gyerekkori álom, és hogy mit szeretnél megvenni. Mondjuk ebből a évi 9 milliárdból már meg tudod venni általában azt, amit magadnak szeretnél.
2: Mindent is.
4: Igen, tehát ott már a sminkkészlet, a távirányítós autó, meg Norbinak a klíma távirányító, tehát minden gyakorlatilag meg lehet.
2: Csak egy szoba csak tele lesz klímatávirányító.
4: Lesz egy saját szobád, ami hideg, egy meg egy meleg szoba, ilyen váltó, és akkor amelyikbe akar szépen lenni, hogy amikor már a 22. sportkocsit veszik meg az ilyen szupersztárok, azt látom, meg aranyékszer, meg Fuchs, meg mindenféle, amit csak akarsz, hogy annak van még értelme vagy értéke, hogy most egyik, bemegyek a garázsba, ott áll 8 sportkocsi, és akkor melyikkel megyek?
2: Nem tudom eldönteni, hogy ezt egy befektetői szemmel nézik, mert hogy nem annyira kirívó autók, tehát már mint olyan szempontból, hogy ne lenne belőle még egy.
4: Hát van olyan is, amiből például Cristiano Ronaldo annak idején, emlékszem, hogy másfél évet várt egy Koenigsegg autóra, amit egyébként egy magyar srác is megvásárolt, tehát egyszerre vártak Ronaldóval, mondta, hogy néha találkoztak is, amikor ment, mint megrendelő, és akkor ki kellett választani, hogy most milyen váltógombot kér bele, meg milyen varrás legyen a bőrülésnél. Tehát, hogy...
2: Az élet legnagyobb dolgai.
4: Igen, tehát ezekről kell döntened.
2: Azon gondolkodok otthon este, hogy most akkor kerekgombváltója legyen, vagy szögletes.
4: Igen, de ott az például egy gyönyörű egyedi váltó van, és az valami kristályból készült, tehát nem egy ilyen hukmufuk műanyag valami, hanem tényleg egy ilyen értékes cucc. De hogy ehhez képest vannak olyan, mert ez a kép él a focistákra, nem, hogyha belegondolsz, hogy állnak, vagy az NBA kosarasokra, állnak a parkolókba, jönnek a sportkocsikkal. Na most ehhez képest Roko Zsikovics, aki például a Spariban játszik, fiatal játékos, legutóbb, amikor a hazai mérkőzés volt a Paks ellen, akkor egyszer csak elsuhant mellettem egy biciklivel. És nem akartam elhinni, hogy várjál már, ez a játékos egy óra múlva a pályán lesz és játszik, és ő megérkezett a kis bringával, lekötötte a bicikli lakattal a bejárat előtt, majd bement a kis Tesis utcával, átöltözött és ment kijátszani utána a bajnoki mérkőzést. Igen, engem is meglepett. De volt olyan játékos, aki annak idején metróval közlekedett Budapesten, vagy tömegközlekedéssel, és felvette a hátára ezt a kis hengert, amivel melegítenek, és akkor így azt vitte magával, hogy az edzése. Tehát nem minden játékos olyan, van egy ilyen képzett rólunk, hogy itt mindenki luxusautókkal, meg sportkocsikkal jár, nem feltétlenül. Nyilván, ha 9,4 milliárdot veszel, vagy keresel, akkor abból már azért csak kijön egy normális autó is akár. De attól függetlenül lehet, majd utána nézek, hogy Inzaghi Szaúd-Arábiában nem biciklivel jár edzésre. Nehezen tudom elképzelni.
2: Igen. Köszönjük szépen a sporthíreket, Laci.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: 8 óra 52, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy hát most már délelőtt. Ez továbbra is a Keltető itt a Sunshine FM-en, és hát a témánk pedig adott. Ugye a Facebookon keresztül hozzá tudtok szólni, hiszen nagyjából egy óra múlva sorsolni fogunk, méghozzá egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet, és hát ugye arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogy milyen luxust engedtek meg magatoknak, amit esetleg gyerekként elképzelhetetlennek tartottatok. Itt nagyjából már a mi részünket ugye átbeszéltük, hogy ki mi az, amire vágyott, vagy mi az, amit most már sokkal jobban megengedhet magának, de hát vannak szép száma a kommenteink, mint például Adrián azt írta, hogy a magam ura vagyok, bármit megtehetek.
1: Érkezett egy Viber üzenetünk is, és Timi azt írta, hogy olyan embereket kirakni az életéből, akik már nem oda tartoznak.
0: Azt a mindenit. Ez mondjuk, igen.
1: Igen. Gyerekként nem igazán tehettük azt meg, hogy nem akarok beszélni velem.
0: Én elköltözök itthonról, nem mész te sehova.
1: Összevesztem a tesómmal, inkább én már nem akarok itt lenni.
0: Egyébként igen. Ági azt írja, hogy az anyagi biztonság, nyaralás, és amire a legbüszkébb vagyok, az a családom, a gyermekem.
1: Ez így van. Egyébként igen. Szerintem ez a legnagyobb gazdagság.
0: Így van, meg hát a legnagyobb luxus, amit valójában megengedhetünk magunknak, az a családunk.
1: Így van.
0: Jöhetnek még továbbra is a hozzászólások, tehát hogy milyen luxust engedhettek meg magatoknak, erre vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán. Hamarosan elmegyünk hírezni egy picit, viszont előtte van még egy jó kis kedvencünk. Regard és a Years and Years közösen jön. Ez már a Hallucination.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több mint 1,5 millió hektárra jelentettek mezőgazdasági kárt a gazdák. Folytatódik a Fekete István utca építése Pallagon. Új vagyonadót vezetne be a kormány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 1,5 millió hektár mezőgazdasági területre érkezett kárbejelentés augusztus végéig a Magyar Állam kincstár adatai szerint. Ebből több mint 1,4 millió hektárt érintett az asszály. A legtöbb bejelentés Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyéből érkezett. A károsodott területek csaknem 55%-án napraforgót vagy szemes kukoricát termesztenek. Napraforgónál több mint 410 ezer, kukoricánál pedig csaknem 355 ezer hektárra jelentettek asszálykárt. Az Agrártárca szerint a szélsőséges időjárás miatt alapvetően alkalmazkodásra van szükség a magyar mezőgazdaságban is. A támogatási rendszert ezért a vízmegtartás és a fenntarthatóbb művelési módok ösztönzéséhez igazítanák. Történetében először adományozott rektor emiratus és dekánus emiratus címeket a Debreceni Egyetem. A szeptember 6-ai ünnepi szenátusi ülésen 8 korábbi egyetemi vezető vehette át a rektor emiratus címet: Gergely Lajos, Muszbek László, Vazsa György, Fésűs László, Győri Kálmán, Nagy János, Imre László és Fábián István is. Dekánus emiratus címet Nábrádi András kapott. Az ünnepségen további rangos elismeréseket is átadtak. Ideglenes hulladékgyűjtő pontokat alakítottak ki Vámospércsen az útépítési munkák miatt. Szeptember 4-e és október vége között a gyűjtő autó nem tud majd behajtani az Acsádi utca érintett szakaszára, valamint a Kinizsi, a Deák Ferenc, a Víg és az Ibolya utcába sem. Az ott élőknek ezért a kukákat és a hulladékgyűjtő zsákokat a kijelölt ideglenes gyűjtőpontokra kell kihelyezniük. A változás a heti kommunálisak, a kétheti szelektív, valamint a zöld hulladék elszállítását is érinti. Az AKSD arra kéri a lakókat, hogy a hulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig vigyék a kijelölt helyekre. Folytatódik a Fekete István utca építése Debrecen Pallagon. A beruházás harmadik ütemében a Maxim Mihály és a Borcz Ernő utcák közötti mintegy 420 méteres szakasz kap szilárd burkolatot. A csaknem 89 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósul meg, és a tervek szerint még a tél beállta előtt befejeződik. A beruházással jelentősen csökkenhet a környék porterhelése, az útkereszteződéseiben pedig forgalomlassító, kiemelt burkolati küszöbök alakítanak ki. Pap László polgármester közölte, az újabb támogatás esetén 2027 nyarára a Fekete István utca teljes hosszában aszfaltburkolatot kaphat. Méltányos vagyonadó bevezetését ígérte Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben. A miniszterelnök napirend előtt arról beszélt, hogy a társadalom csúcsán élőknek kell a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk. Úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, ugyanakkor a nagy vagyon nagyobb társadalmi és morális felelősséggel is jár. Magyar Péter Péter szerint a közös terhekből mindenkinek saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Bejelentette azt is, hogy ősszel a parlament elé kerülhet az elmúlt 20 év politikai vagyonosodásának vizsgálatát szabályozó javaslat. Hozzátette, a törvénytelen vagyonosodással szemben továbbra is szigorúan lépnek fel. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, alig mozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: 3 perc múlva pontosan 9:40, kellemes délelőttöt, és hát azoknak, akik esetleg megtehetik, hogy most ébredeznek, nekik pedig jó reggelt kívánunk, az autósoknak pedig balesetmentes közlekedést. Van rengeteg közlekedési információnk, úgyhogy ezzel kezdünk. Mindjárt az legelső, hogy baleset történt napkoron, ugyanis árokba csúszott egy gépkocsi napkoron a Sínyő utcában. Itt már ugye jelen pillanatban kint vannak a hivatásos tűzoltók, akik mentik az esetet, úgyhogy az arra közlekedők óvatosan. Debrecenben a Mikepércsi úton erősebb jelen pillanatban a forgalom, ezt Attilától tudjuk, és szintén Debrecenben az Arany János utcán is erősebb a forgalom, ez pedig Emese írta meg nekünk. Ha pedig van közlekedés infód, akkor üzüljet a folytatásban is. 0620 316 3000 balesetmentes közlekedést, és hát a témánk pedig adott a Facebook oldalunkon, ugye arra vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán, hogy milyen luxust engedtek meg magatoknak, amit esetleg gyerekként el sem tudtatok volna készülni. Rengeteg kommentünk van, már 100 fölött járunk, de csak egy lesz a szerencsés, aki elviszi tőlünk ma is a páros Cinema City Magyarország mozi jegyet.
2: Most egyébként a kis ördög ott volt bennem.
1: Hogy?
2: Elhesegettem. Azt mondtad, hogy el sem tudtatok volna készülni.
1: Tényleg?
2: Igen, képzelni. Nem baj, ez csak azért, mert mindig szívod a vérem, és most vissza akartam adni egy kicsit. Na, viszont találtam egy tök jó cikket, Norbi.
1: Na, figyelek.
2: Figyelj. Egy 39 éves michigani férfinak volt egy vasárnapi rutinja. Reggelente összeszedte, és ugye visszaváltotta az üres italos dobozokat. Ezt mindenki így éli az életét. Igen. Szerintem mióta nálunk is így van. Igen. És a visszaváltásért kapott pénzből pedig lottó szelvényeket, illetve kaparó sorsjegyeket vett. Ez sem annyira érdekes.
1: Egy átlag magyar család, igen?
2: Nem feltétlen átlag, de egy tök jó kis dolgot egyébként így megmozgatott bennem. Most is pontosan ezt csinálta. Visszaváltás után betért egy üzletbe, ahol többek között vett egy 5 dolláros sorsjegyet, nem kaparta le azonnal, betette a szelvényt az autója kesztyűtartójába, majd egész nap intézte a dolgait. Eddig sem izgi. Na de, jön az este.
1: Eddig jó, ez a cikk mara tetszik.
2: Megvacsizott, jól lakott, majd megnézte őket, leült kaparni, és az egyik szelvényen megjelent a főnyeremény, 500 000 dollár.
1: Na, itt kezdett el izgalmas lenni a sztori.
2: Igen, tehát 5 dollárból úgy, hogy igazából visszavitte ugye a palackokat, csinált 500 000.
1: Lehet, hogy nekünk is ezt kéne csinálni, hogy amit visszaváltunk üvegeket, azokat valójában befektetni?
2: Nem mindet, tehát most nem azt mondom, hogy akkor most mindenki menjen ebbe bele, mert nem, de lehet, hogy egyébként veszel egy kaparóst.
1: Te jársz vissza üvegeket váltani?
2: Járok.
1: Tényleg?
2: Most voltam egyébként pont vasárnap, azt hiszem,
1: igen,
2: vagy hétfőn, nem, tegnap volt hétfő, akkor vasárnap vagy szombaton, minden, amelyik nem összefognak a napok. Na, az a lényeg, hogy voltam, agyvérzés, tehát hogy én vagyok tőle. Alapból az, hogy várakozni kell, mert mindenki viszi vissza, és én ilyen összegyűjtöttem.
1: Mert nem tudod a
2: de
1: jó
2: olyan
1: helyet.
2: Szinten gyűjtöttem most össze, hogy a bevásárlókocsiba bepakoltam a shoppingbegeket, meg van külön ilyen palack gyűjtő táskám is. Azokat be, és tényleg annyira kínosan éreztem magam, pedig tudom, hogy ez tök normális, de amúgy, hogy itt
1: hát
2: toltam.
1: Most már igen.
2: Toltam, és kerestem, és tudod, hogy, mert most egy másik helyre mentem, mert itt azt mondták, hogy itt van olyan, hogy egybe bezúdítod. Na, ott még nagyobb sor várakozott a bezúdítóshoz, úgyhogy elkezdtem
1: egyesülni. Az mit jelent, hogy van olyan hely?
2: Van egy nagy zsákod, mondjuk.
1: Igen.
2: Azt a zsákot fogod, és így beleöntöd. Nyilván a zsákot nem dobhatod bele, de a zsák tartalmát beleöntöd.
1: Igen.
2: És a gép leszámolja neked.
1: Nem
2: 100
1: mondod.
2: Darabot tud egyszerre leszámolni.
1: Nem mondod. Ezt de. Majd el kell, hogy árult, hogy hol van ez a hely.
2: Igen.
1: Mert már nagyon unom azt, hogy egyesével kell bedobálnom. Mennyire szoktál egyébként a szerencsejáték, tehát hogy ez a kaparás semennyire?
2: Nem, nagyon ritkán van olyan, hogy megérzem, uh-huh, akkor veszek, de én ilyen nagyon...
1: És akkor sem nyersz.
2: De amúgy lekopogjam szoktam, olcsó kategóriában megyek, tehát én nem uh-huh akarom megváltani a világot, viszont lehet, hogy elgondolkodtam rajta, hogy amikor visszaviszek egy ilyen, megint egy ilyen nagy kupacot, akkor mondjuk tételezzük fel, hát, abból egy 1000 forintot rászánok.
1: Igen, de akár elég 500 is.
2: Igen.
1: Abból is már lehet, hogy nyersz.
2: Igen, lehet, hogy én is úgy járok, hogy intézem közben a dolgaimat, nem foglalkozom vele, és egyszer csak a szerencse mellém szegődik. Szóval Igen, kezdve kaptunk egy kedves kolléga üzenetet, de ezzel nem is foglalkozom.
1: Az üvegvisszaváltásról van szó, hogy az nem méltó hozzám, hogy én ezzel a témával foglalkozom.
2: Szóval, hogy igen, mi, akik visszavisszük az üvegeket, igen, szoktuk
1: ezt. Ti, akik visszaviszitek az üvegeket?
2: Igen, mi vissza szoktuk vinni, én bent is ugyanúgy gyűjtöm itt magam mögött az irodában.
1: Én is Rolinak az asztalára. Igen. Nálunk ő jár visszavártani ezeket.
2: Mert ő még számára fontos az, hogy megvásárolja azt a pénzt, és azt amúgy kapja is vissza.
1: Persze. Főleg, amit én adok neki. Az ja, a sok ötvenes.
2: Az meg a kedvességed jele.
1: Hát ez a barát jó viszony, ezt hívjuk így, hogy együtt gyűjtünk az ő céljára.
2: Értem, tehát amikor a kocsimba beledobáltad, mert nem volt kedved vele mit csinálni, akkor is ez a baráti jó viszony miatt volt.
1: Hát az fog fel segítségnek.
2: Azt a minden! Hogy jó, a föld ezt, nem nyílik meg alattad.
1: Ez fog fel annak.
2: Nagyon kedves tőled, majd ha lesz időm, akkor meghálálom. Szóval a férfi elmondása szerint, amikor meglátta az összeget, ordítani kezdett örömébe, ugrált fel alá, és egyébként névtelen akar maradni. Viszont ami nagyon király ebben az egészben, hogy ugye azért megkérdezték tőle, hogy mit szeretne ezzel a nyereménnyel kezdeni, és mondta, hogy kifizeti a házát, elmegy nyaralni, és meghívja a barátait vacsorázni. Azt mondta, hogy számára ez a $500,000 leginkább azt jelenti, hogy végre van pénzügyi szabadsága.
1: Amíg el nem fogy.
2: De a lényeg, tehát most, hogy
1: jó, értem, persze, nyilván
2: házát,
1: kifizet mindent, igen.
2: Stb. Tehát akkor ott marad az, hogy már csak dolgoznia kell, és már egy problémával neki kevesebb.
1: Így van. Na, hát én erre csak azt tudom mondani, hogy szerencse kell hozzá, tehát az mindenképpen, és senkit nem szeretnénk ezzel arra buzdítani, hogy szerencsejátékra költse akár egy forintját.
2: Persze,
1: is.
2: Persze, viszont én egyébként nagyon kíváncsi lennék majd arra, és lehet, hogy valamelyik nap kerítünk is erre egy sort így a héten, hogy ki mit kezd azzal a pénzzel, amit visszavált.
1: Jó, ez egyébként lehet, hogy jó tud lenni a héten.
2: Úgyhogy meglátjuk majd, viszont most ezt így érdekességképpen úgy döntöttem, hogy megosztom veletek, hogy ilyen is előfordulhat. Tehát fortuna mindenhol ott van, ahogy a Valent autónál is, hiszen le lehet vadászni, fotózni, a QR kódot beszkennelni,
1: járni
2: regisztrálni.
1: A térség útjait,
2: így van,
1: és bárhol feltűnhet.
2: Nyerhettek egy wellness hétvégét a Hotel Aurum Hajdúszoboszlóba, és természetesen ezzel az MG3-mal tudtok elmenni. Érdemes egyébként játszani, mert nagyon-nagyon jó dolog.
1: Így van, a témánk pedig adott a Facebookon, milyen luxust engedhetsz meg magadnak, amit gyerekként el sem tudtál volna képzelni, hiszen nagyjából egy fél óra múlva pedig sorsoljuk a Cinema City Magyarország jóvoltából a páros mozi jegyet. Jó, ha van közlekedési infód, akkor az is jöhet, 0620 316 3000. A kedvencek pedig jönnek itt a délelőtt. Itt van már Jonas Blue, ez pedig a Rise. Kellemes délelőttet, jó reggelt!

0: 9 óra 35, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Micsoda kisemmi nem volt itt
1: igen,
0: a reggelben.
1: Igen, nagyon élted most.
0: Én nagyon, mert hogy ez egy picit egyébként sikerült felébresztenie.
1: Jó, hogy már aludtál el. Nem veszem magamról, hogy unalmas vagyok.
0: Ja, hát most... Ha nem én mondtam. Ja Istenem, no kérem, van rengeteg hozzászólásunk, ugye a mai témánkkal kapcsolatosan arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogy milyen luxust engedtek meg magatoknak, amit gyerekként el sem tudtatok volna képzelni. Ugye nagyjából egy 20 perc múlva már ki fog derülni, hogy ki lesz az az egyetlen, aki elviszi tőlünk a páros Cinema City Magyarország mozi jegyet, és hát picit gondolkodtunk itt Marával a zenék alatt, hogy ha úgy igazán kőgazdagok lehetnénk, de úgy brutál módon, tehát hogyha nem számítana az, hogy mennyi pénzt kell költenünk, és valójában egy fektetett 8-as lenne a bankszámlánkon, akkor hogyan viselkednénk, mit csinálnánk.
1: Nekem maximum állított 8-as van egymagában a bankszámlán.
0: Igen, ez tudod, mennyi pénzed van? Hát annyi, amennyi életem végéig elég, ha ma véget érne az életem.
1: Hát egyébként igen. Viszont amúgy én tényleg kíváncsi lennék, hogy melyikünk lenne az idegesítő gazdag.
0: Szerintem én.
1: Miből gondolod?
0: Hát abból, hogy én például ilyeneken is gondolkodtam, hogy mit tudom én minden nap másik fogkafét használnék. Mert miért ne?
1: Minden nap?
0: Persze. Hát most nem. Hát most ha már megtehetem, hát de most a 200 forintosból level veszem életem végéig minden egyes darabot.
1: Ja, és azt is a 200 forintos fogkafét vennéd meg.
0: Persze. Mert azért egy kicsit spúr maradnék a változatosság kedvéért.
1: Igen. Most is az vagy, de mindegy.
0: Igen. Akkor mit tudom én csinálnék olyanokat is, hogy minden nap elmennék ugyanoda, de másik autóval.
1: Direkt ugyanarra a helyszínre mennél, ez megmutasd, hogy neked az egy ilyen járkálós autó.
0: Igen. Akkor mit tudom, felvennék egy alkalmazottat, aki csak azért lenne, hogy megmondja, hogy milyen pólót vegyek fel, vagy nadrágot, vagy bármit, semmi más feladata nincsen. Nevezhetjük így is egyébként. Igen.
1: Tehát akkor én azt gondolom, hogy...
0: Sőt, a liftben saját magamat előre engedném.
1: Jó. De akkor te már készen állsz arra, hogy egyébként gazdag legyél, csak a pénzed hiányzik.
0: Igen, és a garázsig is taxival mennék. Igen.
1: Én azt gondolom, hogy amúgy igazából neked nem kell sok pénz ahhoz, hogy elszállj. Tehát már lehet, hogy az értesítésnél elkezdenéd, nem?
0: Ja, amikor megjön ugye az összeg, hogy na
1: igen,
0: akkor...
1: Hogy te gazdag vagy, és már meglátod az értesítést, már ott elszállnál.
0: Hát egyébként előfordulhat, igen. De azért minden reggel megnézem a bankszámlámat, hogy tudjam, hogy még mindig megvan az összeg, és még mindig az vagyok, aki.
1: Ja.
0: És utána fölvenném a nevem elé, hogy a Glac Norbert.
1: Ez olyan volt, mint régen a Berki.
0: Igen, csak én lennék a Glac.
1: Azonban látom magam előtt, ahogy már itt tényleg úgy közlekednél a városban és igazából a nagyvilágban.
0: Megvenném az útszakasznak egy részét, amerre közlekedem, hogy bizonyos órákban csak én használhatom.
1: Te valóban borzasztó idegesítő lennél, és egyébként nagyon tuti, hogy nagyon sokan utálnának, és én fix abban a táborban lennék, aki utálna téged.
0: Ja, hát ebben biztos vagyok, most is abban vagy.
1: Nem változna semmi.
0: Igen,
1: egyébként én szerény maradnék.
0: Igen?
1: Aha, tehát hogy lehet, hogy lennének drága dolgaim, de nem szállnék el magamtól.
0: Száraz kenyér, víz?
1: Nem élek azon. Majd
0: az
1: ez okay. Úgy fogok.
0: Igen.
1: Nem, igazából nem szállnék el, tehát nem akarnám azt, hogy én akkor most nekem sofőröm legyen, meg mit tudom én ilyen baromságok.
0: Ezt el is felejtettem, egy jó sofőr. Nem jó, mert szeretek vezetni.
1: Inkább akkor maradja mindennapi másik autóval.
0: Igen.
1: Igazából én maradnék azt szerint, de téged tényleg utálnának.
0: Meg te is.
1: Igen, hát én köztük vagyok, én lennék a főnök, tehát én lennék a vezetője.
0: Te lennél a vezetőjük,
1: aki készítene egy csoportot rád, Glac Norbert utáló klubja lenne Facebookon, és akkor...
0: Már szerintem lassan már most is össze lehet hozni.
1: Csatlakoznának
0: nem
1: hozzá.
0: Lennél benne, szerintem már most se lennél benne egyedül.
1: Én lennék, és a többi személyiségem.
0: Felfoghatjuk így is, így van, igen. Na, de nyilván... elrugaszkodunk a valóságtól, mert nyilván ez nem fog bekövetkezni.
1: Szerintem amúgy vannak ilyenek, akik így használják. Nekem van olyan ismerősem amúgy, akinek van olyan autója, amit csak száraz napokon vesz elő, esetlegesen, ha megy valahová, tehát megjelenős autó, ami alapjában véve egy nagy összeget ér, de mellette van a hétköznapi autó, ami szintén drága, tehát csak az nem sajnálja úgy. Szóval vannak ilyen emberek, nem tudom, nekem nem ez az élet tetszik, tehát hogy én nem szeretnék.
0: Nem tudom, hogy mit tudnék kezdeni a hirtelen jött gazdasággal.
1: Tehát én tudni, hogy megbolondítana
0: igen,
1: amúgy.
0: Tehát amúgy valószínűleg az első napokban semmi más nem menne, mint a költés. Hogy mindenre költünk, mindenből veszek egy kicsit, azt is megveszem, amire egyébként semmi szükségem nincsen. Nyilván előkerülne az összes barát.
1: Az a legveszélyesebb.
0: Tehát majd ő megmondja, hogy na majd én tudom azt a tuti bizniszt, amiben annyi pénzt csinálunk, hogy eznek a háromszorosát.
1: Igen, én amúgy bevallom
0: fordított
1: őszintén.
0: Fordított esetben ezért lennék.
1: Egyetlen egy dolog amit másképp csinálnék, és hogyha gazdag lennék, akkor egyetlen egy vásárlás alkalmával sem nézném meg a dolgoknak az árát.
0: Ezt kipróbálnád egyszer?
1: Igen. Nagyon-nagyon tetszene. Tehát nyilván most azért megnézem. Tehát, hogy nem biztos, hogy megveszem a 2000 forint per kilogramm áru csirkemásonkát, hanem lehet, hogy mondjuk csak az 1500 forintosat. Hát most mondtam egy példát, tehát, hogy olcsó. Most nem
0: na
1: tudom,
0: most
1: milyen árakon
0: van. Most az
1: 1500
0: forint már nem mindegy.
1: Nem feltétlen. Most tényleg csak így próbálok az olcsóbbat venni, viszont akkor nem. Akkor azt nézném, hogy én azt akarom megvenni, én azt a pármai sonkát szeretném megvenni, ami tényleg Olaszországban készül.
0: Betáraznál belőle előre?
1: Nem is kéne tárazni. Nem? Tehát, hogy én annyit vennék, hogy az nekem jó lenne. Tehát én nem egy napról beszélek, hanem hogyha én gazdag lennék, akkor onnantól kezdve mindig úgy vásárolnék, ahogy én szeretnék. Olyan dolgokat és azokat, amik tényleg jó minőségűek, tudom, hogy egészséges, tudom, hogy jó nekem. Érted?
0: Értem. Szerintem egy picit szálljunk vissza a földre.
1: Elkalandoztam, igen. És nagyon beleéltem
0: igen.
1: Magam.
0: Még a végén utolérsz
1: engem. De lehet,
0: engem.
1: Hogy azért, mert éhes vagyok.
0: Ja, aha, értem. Erről jött a pármai sonka. Szóval hamarosan kisorsoljuk ugye a páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Ugye milyen luxust engedhetsz meg magadnak, amit gyerekként el sem tudtál volna képzelni. Erre vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán. Most még tudtok kommentelni, de már pár perc múlva nem. Ugyanis akkor kiderül, hogy ki lesz az az egy, aki elviszi tőlünk a mozi egyet. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban. Dua Lipával megyünk tovább, a koszovói albán származású énekesnővel. Itt van tőle a Houdini 942. Szép délelőtt.

0: Három perccel, 3:10 után kellemes szép jó reggelt, és hát jó délelőttöt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Sunshine FM, benne pedig a Keltető, és hát most már nagyon-nagyon a vége felé közeledünk, ugyanis hát elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor ki fogjuk sorsolni, és kiderül, hogy ki viszi el tőlünk a Páros Cinema City Magyarország mozijegyet. Ugye arra voltunk kíváncsiak tőletek egész reggel, hogy milyen luxust enged meg magadnak, amit gyerekként el sem tudtál volna képzelni. Rengeteg komment van, több mint 100 kommentünk érkezett. Mara, te, én, te, én, te, én, te.
1: Mi van?
0: Hát, hogy görgetünk, és
1: ja,
0: akkor...
1: Ja, görges, és megállítom.
0: Ja, hogy akkor én görgetek. Jó, görög, görög, görög.
1: Görög, görög, görög, görög, állj meg.
0: Állj. Jó, a szerencsés nyertes pedig Georgina. Nyaralás és olyan háztartási eszközök, amelyek megkönnyítik a munkánkat, mosogatógép, illetve szárítógép. Hát akkor gratulálunk neked, Georgina, tiéd a Páros Cinema City Magyarország mozi egy jó szórakozást kívánunk hozzá.
1: Reméljük, ez is megkönnyíti
0: hozzám
1: az estédet, vagy egy hétvégét.
0: Igen, ez egy kis kikapcsolódást fog neki hozni, én úgy gondolom, hogyha ha ilyenekről beszélgetünk, hogy a háztartási gépek.
1: Igen. A mozi az teljesen jó, nem mosogat el helyetted, nem is szárítja meg a ruháit.
0: De ki tudsz kapcsolódni, és el tudod felejteni a hétköznapi problémákat. Mi pedig most egy picit megállunk, visszatekintünk a mai reggelünkre, utána pedig jövünk vissza.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
3: Most sem.
0: Most sem.
1: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
3: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
1: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága, nektek van egy 3 az 1-ben tusfürdő, mindent letudtok egyszerre.
3: Na, nem, ez tévedése, hogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10 az 1-ben. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
1: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
0: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
3: Én se értem, mert ez tényleg így van. Tehát amiért zuhanyzás közben a kezedbe akad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már nem maradhat. Tehát ez
1: Igen, és én is jártam.
3: És tényleg meg így van, tehát mi lenyújjuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
1: és
3: maradt.
1: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Laci,
3: tehát, egy kis, az... kis vízzel fel kell higítani.
1: Azt is észreveszik.
0: Ezt tehát, nagyon elrottottuk.
1: Látjuk, ne,
3: teszünk bele 3 az 1-be sampont.
0: Igen.
1: Látjuk, tapasztaljuk, és esetlegesen, hogyha több fogy, akkor azt szóvá is tesszük.
0: A legnagyobb luxusomnak érzek, amit saját magam tudok intézni, az a hőmérséklet állítás otthon. Mert hogy én nem szeretem a túl meleget.
3: Aha.
0: És én ezt imádom, mert anyámék viszont mindig fáztak, és mindig fel volt csavarva. Én télen is nyitott bukóra nyitott ablaknál aludtam. Aha. Mert csak úgy tudtam.
1: Azt tett, hogy te szabályozod közben az asszony. Majd megmondja neked, hány fok legyen a lakásban.
3: Mi? A férfiaknál van mindig a távirányító.
1: Aha, aludjatok el?
3: Figyelj, nálam, ez szerintem az átlag férfi az mindig maga mellé teszi a távirányítót, vagy zsebre rakja.
0: Persze.
3: TV, bármilyen távirányító, akkor az úgy.
1: Persze. Úgy tudnám tekergetni a termosztátot meg, de az egy öröm lenne. De
0: az a jó ebben, hogy mindig azt gondolják a nők, hogy ők irányítanak.
1: De és ez így van.
0: Igen.
1: Tehát ez mindig igen.
3: Melyikben van a bazi nagy görög lagziba? Hogy a családfeje a férfi, de a nő anyak. És ez tényleg így van.
0: Tudod, ez a, mi volt a legnagyobb luxus gyerekkorodban, amire vágytál? Hát az, hogy egyszer egy nő irányítson, és ne anyám legyen az.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9:52 a pontos idő, és hát elérkeztünk a búcsú pillanatához. Viszont mielőtt ez megtörténne, természetesen rátekintünk még az időjárásunkra, ugyanis ma 22 Celsius fok van jelen pillanatban a térség minden pontján, és hát délután is csak maximum ilyen 29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hát az üzemanyagról is érdemes beszélni, ugyanis a mai adatok alapján a 95-ös benzin országos átlagára emelkedett, míg a gázolaj átlagára nem változott. A benzinért átlagosan 5 forinttal kell majd többet fizetnünk ugye a mai naptól, így a 95-ös benzin, tehát már reggel óta is változott, 622 forint per liter, míg a gázolaj 697 forint per liter.
1: Nekem még mindig rossz hír, szóval tök mindegy.
0: Ja, jó. Jó,
1: nem
0: jó.
1: Lettem beljebb gázolaj. Gázolaj?
0: Ja, persze, hát nyilván igen, tehát az 697.
1: Igen.
0: Az Adrien neked isteni éltesse, úgyhogy ha van Adrien nevű hölgy a társaságotokban, akkor azt mindenképpen köszöntsétek fel. Mi most elmegyünk egy picit marát megünnepeljük, ugyanis ma van ugye az írás tudatlanság elleni küzdelem napja, úgyhogy odafigyelünk.
1: Ó, ezt a személyeskedés 9 óra 53-kor.
0: Úgyhogy egy picit odafigyelünk most marára is, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma reggel, holnap reggel 6-kor majd ismételten folytatjuk.
1: Lehet,
0: itt...
1: hogy Glac Norbi már egyedül lesz.
0: Vagy Mara. Itt volt ma reggel Dankó Laci, Gere Mara.
1: És Glac Norbi.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok. A fiúk most gyors töltőre pattanak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Burger.
3: Steak.
2: Rodeo.
3: Burgerevő verseny.
2: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Szaftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a szaf. 6. Szaftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Szaftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek, Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Felülvizsgálná a TAO rendszert az állami számvevőszék. Októbertől új irányítás alá kerülhet a Debreceni Javítóintézet. Célzott segítséget kaphatnak a dízelautósok. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Felülvizsgálná a látvány csapatsportok TAO támogatási rendszerét az állami számvevőszék. A szervezet elemzése szerint a jelenlegi konstrukció nem elsősorban a sportszakmai eredményességet helyezi középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget adhat. Az ÁSZ ugyanakkor elismeri, hogy a társasági adókedvezmény jelentősen hozzájárult a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong infrastruktúrális, valamint szakmai fejlődéséhez. Az ellenőrzési tapasztalatok és a korábban feltárt visszaélések miatt azonban a számvevőszék indokoltnak tartja a támogatási rendszer felülvizsgálatát és a szabályozás átgondolását is. 3 milliárd forintból fejleszti a kormány a következő 3 évben a javítóintézeteket. A támogatásból a debreceni intézmény is részesülhet. A tervek szerint október 1-től az Aszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai javítóintézet visszakerül a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszer irányítása alá. A kormány indoklása szerint az intézetekben élő fiataloknak elsősorban gyermekvédelmi és pedagógiai szakemberek támogatására van szükségük. A fejlesztési keretből idén 500 millió, jövőre 1,5 milliárd, 2028-ban pedig 1 milliárd forint jutna az intézményekre. Emellett erősítenék a szakembergárdát, a rendészek pedig speciális kiegészítő képzést kapnának. Feszült hangulatban zajlott az Ecopro debreceni üzeméről tartott közmeghallgatás a Kölcsei központban. A vármegyei kormányhivatal az akkumulátoripari beszállító környezethasználati engedélyének tervezett módosításáról tartott tájékoztatót. Az Ecopro új úgynevezett NMC termék gyártását tervezi, amely a cég szerint nem jár kapacitásbővítéssel. A vállalat közölte, modellezéseik alapján a kibocsátott légszennyező anyagok megfelelnek az egészségügyi határértékeknek. A meghallgatást ugyanakkor többször bekiabálások szakították meg, több résztvevő pedig az akkumulátoripari gyárak bezárását követelte. Több kérdése az Ecopro 30 napon belül írásban ígért választ. Újabb határidő telt el, de továbbra sem készült el a Faraktár utcai felüljáró lépcsőinek felújítása Debrecenben. A nagyállomás felőli hónapok óta lezárt lépcső sortartó szerkezetét már megerősítették, a lépcsőfokok azonban még mindig hiányoznak. Az eredeti április végi határidőt előbb június végére, majd az iskola kezdésre módosították, de ez sem sikerült tartani. A bontás során ugyanis a vártnál súlyosabb szerkezeti hibákat találtak, ezért valamennyi lépcsőfok cseréje szükségessé vált. A felüljáró másik két jelenleg használható lépcsőjének tervezett javítása még el sem kezdődött. Beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. Szerdán dönthetnek egy a dízelautósoknak célzottan segítő intézkedésről, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor elutasította a korábbi védett üzemanyagár általános visszaállítását. Szerinte az árstopp havi 50-100 milliárd forintos költséget, valamint rövid időn belül üzemanyag hiányt okozhatna. A gázolaj országos átlagára jelenleg egyébként 697, a 95-ös benziné pedig 617 forint literenként. Magyar Péter közölte, a készülő intézkedés ennél jóval kisebb költségvetési terhet jelentene, és célzottan a dízelautóval közlekedők egy részének nyújtana segítséget. A pontos feltételeket szerdán ismertetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tíz múlt 4 perccel a reggeleseknek köszönjük szépen az elmúlt órákat, hogy felébresztették hallgatóinkat. Na de hogy ébren is maradjunk, és hogy meglegyen a megfelelő lendület a melóhoz, ezt én garantálom a következő 4 órában, dzsusszolj ma is velünk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Vidámrádiózás, hello mindenkinek, szeptember 8-án, kedden is együtt nyomjuk a melót és a délelőttöt, aztán majd robogunk együtt bele a délutánba, kettőig itt vagyok veled. Valmárék énekelték nekünk, hogy égett a nap, és majdnem, hogy elmondható, hogy égetni fog a nap, ugyanis egy újabb hőhullám köszönt ránk a mai nap folyamán, és ezzel ugye felrak minket az időjárás egy durva hullámvasútra, mert hogy a melegedés után megjön a hidegfront. És ráadásul egy évszakváltó hidegfront, ami véglegesen véget vet majd az elhúzódó nyárnak. Előtte viszont, ahogy mondtam, még visszatér az országos kánikula, ami rekord döntő lehet. A légkör minden szintjén robbanásszerűen zajlik a melegedés, aminek különösen erős melegfront jellegű következményei lesznek. Hőegyensúlyi zavarok, ez nagyon-nagyon szokatlan szeptember közepén, és már eleve nagyon erős terhelés alatt vannak napok óta a frontérzékenyek, de nyugodtan mondhatjuk, hogy hónapok óta. Na de, hallottunk eleget, az orvos meteorológia után jöjjenek a jó zenék, itt van Tápik és a Break Me.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma arra keresünk a választ, hogy miért vagyunk reggel feszültek, vagy miért érzünk szorongást, mert van, aki már ébredéskor érzi a feszültséget, zakatolnak a gondolatok, nehéz megnyugodni, és a nap első órái lelkileg nehezebbek. Ennek egyik lehetséges oka a kortizol természetes reggeli emelkedése, mert hogy ez reggel ugye emelkedik, a kortizol ugyanis segít felébreszteni és aktiválni a szervezetet, ezért reggel eleve magasabb a szintje, ébredés körül pedig tovább emelkedik. Ez önmagában még teljesen normális. Ha azonban idegrendszerünk tartósan stresszes vagy túlterhelt, ezt a reggeli aktiválódást erősebb feszültségként élhetjük meg. Ilyenkor sokat segíthet például néhány egyszerű dolog, reggel kimenni az udvarra, vagy kidugni a fejünket az ablakon, és néhány perc természetes fény, lassú légzés, egy rövid séta, vagy könnyű mozgás, illetve annak megfigyelése, hogy a koffein nem fokozza-e a nyugtalanságot. Ezeket érdemes reggel. Fontos azonban, hogy a reggeli rossz hangulat nem feltétlenül jelent magas kortizol szintet, a szorongásnak és a depressziónak is lehet reggel erősebb a tünete. A reggeli feszültség tehát nem feltétlenül akarat erőkérdése, a testünk és az idegrendszerünk együtt működik, és néha már az is sokat számít, ha reggel nem várunk el magunktól azonnal tökéletes teljesítményt.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

egymás után jönnek a jó zenék, itt a Sunshine FM-en, ebbe az órába is belefér még egy, aztán már jönnek is a friss Sunshine hírek. Mi viszont a következő órát is telerakjuk jó zenével, szívesen foglalkozunk a közlekedéssel is, úgyhogy érj nyugodtan, ha bármi szokatlant látsz az úton, balesetet vagy trafizó rendőröket, mindkettő, minden érdekel, 0620 316 3000 ide jöhet. Az SMS-ed vagy a Viber üzeneted is. Összeszedjük majd a fontos eseményeit, sztárszülinaposait, de a horoszkópok is érkeznek ám, hogy ki mire számítson a nap folyamán a csillagok állásától függően. Jó kis óra elé nézünk, 11 és dél között is. Maradj itt, mert számítok rád!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több mint 1,5 millió hektárra jelentettek mezőgazdasági kárt a gazdák. Folytatódik a Fekete István utca építése Pallagon. Új vagyonadót vezetne be a kormány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 1,5 millió hektár mezőgazdasági területre érkezett kárbejelentés augusztus végéig a Magyar Állam kincstár adatai szerint. Ebből több mint 1,4 millió hektárt érintett az asszály. A legtöbb bejelentés Békés, Jász-Nagykunszolnok és Hajdú-Bihar-Vár megyéből érkezett. A károsodott területek csaknem 55%-án napraforgót vagy szemes kukoricát termesztenek. Napraforgónál több mint 410 ezer, kukoricánál pedig csaknem 355 ezer hektárra jelentette a szájkárt. Az Agrártárca szerint a szélsőséges időjárás miatt alapvetően alkalmazkodásra van szükség a magyar mezőgazdaságban is. A támogatási rendszert ezért a vízmegtartás és a fenntarthatóbb művelési módok ösztönzéséhez igazítanák. Történetében először adományozott rektor emiratus és dekánus emiratus címeket a Debreceni Egyetem. A szeptember 6-ai ünnepi szenátusi ülésen 8 korábbi egyetemi vezető vehette át a rektor emiratus címet: Gergely Lajos, Muszbek László, Vazsa György, Fésűs László, Győri Kálmán, Nagy János, Imre László és Fábián István is. Dekánus emiratus címet Nábrádi András kapott. Az ünnepségen további rangos elismeréseket is átadtak. Ideglenes hulladékgyűjtő pontokat alakítottak ki Vámospércsen az útépítési munkák miatt. Szeptember 4-e és október vége között a gyűjtő autó nem tud majd behajtani az Acsádi utca érintett szakaszára, valamint a Kinizsi, a Deák Ferenc, a Víg és az Ibolya utcába sem. Az ott élőknek ezért a kukákat és a hulladékgyűjtő zsákokat a kijelölt ideglenes gyűjtőpontokra kell kihelyezniük. A változás a heti kommunális, a két heti szelektív, valamint a zöld hulladék elszállítását is érinti. Az AKSD arra kéri a lakókat, hogy a hulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig vigyék a kijelölt helyekre. Folytatódik a Fekete István utca építése Debrecen Pallagon. A beruházás harmadik ütemében a Maxim Mihály és a Borcernő utcák közötti mintegy 420 méteres szakasz kap szilárd burkolatot. A csaknem 89 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósul meg, és a tervek szerint még a tél beállta előtt befejeződik. A beruházással jelentősen csökkenhet a környék porterhelése, az út kereszteződéseiben pedig forgalomlassító, kiemelt burkolati küszöbök alakítanak ki. Pap László polgármester közölte, az újabb támogatás esetén 2027 nyarára a Fekete István utca teljes hosszában aszfalt burkolatot kaphat. Méltányos vagyonadó bevezetését ígérte Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben. A miniszterelnök napirend előtt arról beszélt, hogy a társadalom csúcsán élőknek kell a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk. Úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, ugyanakkor a nagy vagyon nagyobb társadalmi és morális felelősséggel is jár. Magyar Péter szerint a közös terhekből mindenkinek saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Bejelentette azt is, hogy ősszel a parlament elé kerülhet az elmúlt 20 év politikai vagyonosodásának vizsgálatát szabályozó javaslat. Hozzátette, a törvénytelen vagyonosodással szemben továbbra is szigorúan lépnek fel. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi szépen, Szücsika, friss híreket, egy óra múlva várunk vissza, addig is további jó munkát, de minden dolgos hallgatónknak ugyanezt kívánom. Mi pedig ebben az órában is bebizonyítjuk, amit a brit tudósok is megállapítottak már, hogy a Sunshine-nal gyorsabban pörög a munkaidő. És az egyik legnagyobb durranással indulunk, itt van Hugel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: 42 múlt 4 perccel Kygo legfrissebb dalát hallottad nálunk, a norvég DJ Save My Love-ja szólt, de jönnek majd hamarosan Teddy Swims, Kylie Minogue, Belano és Dua Lipa is ebben az órában. Most viszont jöjjön szokásos kis kozmikus útmutatásunk a mai naphoz odaföntről, a 12 jegy szülötteinek. Kiderül, hogy mit tartogatnak már a csillagok. Hát, ha pont most hallod meg azt, amire szükséged lesz a mai nap folyamán. Na de miután meghallgattuk, hogy milyen érdekességeket tartogatnak nekünk már a horoszkópok, jönnek a jó zenék, most pedig Katáé a szó.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosnak most érdemes meghallgatnia azoknak a kollégáknak a meglátásait is, akik általában csöndben vannak. Most az ő ötleteik vihetik előre. A béka meglepő sebességgel pörgeti ki a felhalmozódott elmaradásokat, nem hagyva teret a halogatásnak. Az ikrek egymaga csendben és elmélyülten dolgozik, kikapcsolva a külső zajokat. A rák határozottan visszautasítja a nyakába vart extra terheket, védve a saját idejét. Az oroszlán alázatosan tanul egy fiatalabb munkatársától, beismerve saját hiányosságait. A szűz elengedi a tökéletességre való törekvést, és most beéri a praktikus, gyors megoldásokkal. A mérleg most nyíltan felvállalja a konfliktust a közös siker érdekében, nem keresve a látszat békét. A skorpió megosztja a tapasztalatait a többiekkel, erősítve a belső csapat szellemet. A nyilas kimérten és megfontoltan adagolja az energiáit, nem vállalva túl magát. A bak nyitottan fogadja az újító ötleteket, és bátran átalakítja a korábbi terveit. A vízöntő szorosan követi a meglévő útmutatásokat, elkerülve a felesleges kísérletezést. A halak erélyesen képviseli a saját érdekeit a tárgyalások során, nem hagyva magát háttérbe szorítani.
1: Sunshine FM asztrológia.

Köszi, ha nálunk rádiózol, csodás napot mindenkinek, ez itt a Sunshine FM, ahol mindjárt folytatjuk jó zenével, előtte nézzük a nap fontos eseményeit. Hogyha ismersz Adrieneket és Máriákat, akkor köszöntsd, hiszen nekik van ma névnapjuk. Ma van Pink születésnapja, a világhírű énekesnő 47 éves lett. De Ördög Nóra is ünnepel, a népszerű műsorvezetőnk 45. Jaj, de szomorú ezt kimondani is, hogy Avicii, avagy Tim Bergling még mindig csak 37 éves lenne ma, ha 2018-ban nem gondolta volna úgy, hogy véget vett az életének, amit azóta is nagyon-nagyon sajnálunk. Avicii egyébként a 2010-es évek elektronikus zenei robbanásának legnagyobb sztárja volt. Választunk is tőle egy óriási slágerét. Avicii tehát ma lenne 37 éves. Hey.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

velünk, rádiózol, ez itt a Sunshine FM. A kedd délelőtt utolsó perceiben vagyunk. Az ebédidőhöz mindenkinek finom falatokat kívánunk, mellé pedig jó zenét, úgyhogy maradjatok velünk a továbbiakban is. Ebben az órában már volt kalendárium, azt viszont még nem mondtam el, hogy ma van, képzeljétek, fecskefűző boldogasszony napja, ami azt is jelenti, hogy ilyenkor gyülekeznek a fecskék és a költöző madarak, hogy melegebb éghajlat felé induljanak. Na, hát nekik jó utat kívánunk, nektek is, hogyha van bármilyen útinfótok, akár a fecskéknek, akár autós hallgatóinak, akkor pedig nyugodtan írjatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
3: 40, 50, 60, 70, 80.
2: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy hajdúsámsoni férfi ellen. Már 20 ezer vállalkozás küldött nyugtaadatot a NAV-nak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Újabb két embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A pénzügyi nyomozók szerint a gyanúval érintett vállalkozás több mint 80 millió forintos támogatást kapott egy dokumentumfilm elkészítésére. A cég idén áprilisban elszámolt a pályázati pénzzel, miközben a film a gyanú szerint valójában nem készült el. Ezt valótlan tartalmú fiktív számlákkal leplezhették. A NAV két embert hallgatott ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette őket és kezdeményezte letartóztatást. Az eljárás költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúja miatt folyik. Közel 1000 gyermekpornográf felvételt találtak egy 23 éves hajdúsámsoni férfi mobiltelefonján a vádirat szerint. A debreceni járásbíróság szeptember 3-án tartott előkészítő ülést az ügyben. A vád szerint a férfi álnéven használt egy üzenetküldő alkalmazást, ahol több tiltott felvételt is megosztott. Emellett 2023. augusztusa és 24 decemberek között rendszeresen töltött le ilyen tartalmakat. Telefonjára összesen 931 gyermekpornográf felvételt mentett el, a készüléket később a rendőrség lefoglalta. Az ügyészség beismerés esetére 3 év végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, a vádlott azonban nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a bíróság tárgyalást tűzött ki. A debreceni vízmű szerint nem vízpazarlás, hanem hálózatmosás miatt folyik nagyobb mennyiségű víz a déli gazdasági övezetben, a CETL gyára mellett. Tompa Enikő országgyűlési képviselő korábban azt kifogásolta, hogy július vége óta folyamatosan víz távozik a területen. A szolgáltató most közölte. A mosás július 30-a óta tart, eddig 8795 köbméter vizet használtak fel, és a beavatkozás az ivóvíz megfelelő minőségének fenntartásához szükséges. Mosatás nélkül ugyanis egészségügyi kockázatot jelentő baktériumok szaporodnának el a vezetékekben. A CETL közölte. Az érintett vezeték önkormányzat tulajdonban van, a gyár pedig még nem kezdte meg működését, így jelenleg csak minimális mennyiségű vizet használ. Új kerékpárokkal és elektromos robogókkal bővült a Hajdú-Bihar vármegyei polgárőrök eszközparkja. Az országos rendőrfőkapitányság 1,9 millió forintos támogatásból 20 kerékpárt vásárolt, és egy felajánlásnak köszönhetően pedig további egy biciklivel gyarapodtak. A belügyminisztérium támogatásával 6 elektromos robogót is beszereztek, amelyeket több polgárőr egyesület között osztottak szét. A vármegye polgárőrei így már 176 kerékpárral, 37 elektromos robogóval, 75 elektromos kerékpárral és 6 motorkerékpárral segítik a járőrözést és a települések közbiztonságának erősítését. 3 nap alatt 1,5 milliárd forint értékű nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A szeptember 1-én elindult rendszerben a papírnyugtát használó vállalkozások a pénztárgép portálon küldhetik be az adatokat. Az első 3 napban már 20 ezer vállalkozás összesen 424 ezer nyugtát rögzített. Az elektronikus pénztárgépek is gyorsan terjednek. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását pedig már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportidején következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Rasmus Meju személyében észt légióssal bővült a Tipmix Proférfi Extra Ligában szereplő Deac röplabda csapatának kerete. Korábban még a balti országban nem érkezett játékos a klubhoz. Az előző csapatával gyakorlatilag mindent megnyert. A balti országoknak kiírt bajnokság mellett a szuperkupát is elhódították. Továbbá az észt élvonalban ugyancsak aranyérmesek lettek. A lengyelországi Stalovavolában rendezték augusztus 27-e és 30-a között a Mazsoret sportvilágbajnokságot, amelyen a Deac együttese 20 koreográfiával képviseltette magát. A debreceniek fantasztikus eredménnyel zárták a 4 napos megmérettetést, 10 világbajnoki címet, 4 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. Hétfőn vált hivatalossá, hogy távozik a DVSC labdarúgó csapatától Vyacheslav Kulbacsuk, aki kölcsönben az ukrán Krivbasz együttesében folytatja. A 22 esztendős ukrán védő 2025 nyarán érkezett a Lokihoz, 6 bajnoki mérkőzésen és egy magyar kupa meccsen lépett pályára. Nevéhez egy gól fűződik, a tavaly augusztusi Puskás Akadémia elleni bajnokin talált be. A Bábolnai Nemzeti Ménes Birtok pályáján rendezték az év egyik legjelentősebb hazai díjugrató versenyét, az utánpótlás országos bajnokságot. Az ifjúsági egyéni és csapatversenyben is szép deacos siker született. A bajnok csapat tagjai Őzse László, Fábián Johanna, Puskás Lili és Herman Zsófia voltak. A csapatvezetői feladatokat pedig Técsi Attila látta el. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát egy kicsit el vagyok keseredve, mert az útkereszteződésbe behajtunk úgy, hogy nem tudjuk elhagyni a szabadjelzést, és emiatt akkora dugó keletkezett a Faraktár, csak egyet kiemelvén a Faraktár Hajnal utca kereszteződésében, hogy egyik részről a nagyállomásig, másik részről pedig az Árpád térig áll a sor, tehát legyünk szabálytisztelőbbek. Az iskolák környékén óriási forgalomban autózunk, illetve azt mondom, hogy a bevezető útszakaszokon is. És arra gondolok, hogy ha egy picit szabályosabban közlekedünk, akkor ezt meg tudjuk oldani úgy, hogy ne kreáljuk saját magunknak az amúgy is nagy forgalmat és dugót. Hát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedést. Sunshine FM.

műsorunk végéhez közeledünk, hamarosan érkeznek a friss hírek, viszont az óra búcsúdala még jön, közben pedig már 26-28 fok van vétel körzetünkben, még utoljára kitombolja magát a nyár, aztán valóban beköszönt az ősz. Brutális visszaesés jön, úgyhogy ezt a pár napot még tényleg azt mondom, hogy mindenki élvezze ki és használja ki. Csütörtökön jön az évszakváltó hidegfront, és a mai és a holnapi hőmérsékletből legalább 10 fokot fog ez majd elvenni. Na de jöjjön már is nálunk az óra búcsúdala, aztán jövünk vissza mi is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter szerint a következő hónapok sorsdöntőek lehetnek a magyar migrációs megállapodás szempontjából. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP banknál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter szerint a következő hónapok sorsdöntőek lehetnek a magyar migrációs megállapodás szempontjából. A miniszterelnök Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, majd arról beszélt, igazságtalannak tartja, hogyan Magyarországot kezelik a migráció ügyében. Magyar Péter szerint az európai szabályozás az elmúlt időszakban sokat változott és szigorodott. Magyarország álláspontja pedig helyes volt a határvédelem és a szigorú szabályozás kérdésében. A kormányfő úgy fogalmazott, más tagállamok sem hagyják végre teljesen a migrációs paktumot. Hozzátette, semmilyen módon nem fordulhat elő, hogy Magyarország lazítson a menekültügyi szabályokon. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint a gondok régóta ismertek. A finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek csak egy részét fedezi, miközben az anyagok, az eszközök, a sterilizálás és a bérek költségei is emelkedtek. A tárca emelné a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítaná az országosan elérhető fogászati ügyeleti ellátást és rendezni az iskola fogászok helyzetét is. A finanszírozás átfogó megújításához külön szakmai műhelyt hoznak létre gyakorló fogorvosok, kamarai képviselők és egészségpolitikai szakemberek részvételében. Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint a hónap során több éjszakai és hajnali időszakban nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek az online és mobilbanki szolgáltatások, az e-broker, az üzleti online felületek, valamint az egyes külső szolgáltatói csatornák. A karbantartások idején az online bankkártyás vásárlások mobil alkalmazáson keresztüli jóváhagyása sem működik majd. A telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkciókkal lesz elérhető, ugyanakkor a bankkártya letiltás lehetőségét ezekben az időszakokban is biztosítják. A MOHU is támogatja a hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatát. A társaság közlése szerint a koncesziós rendszer több elemét újra kell gondolni, annak érdekében, hogy a vállalt célok teljesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy sok panasz érkezik a hulladék kezelésre, és álláspontja szerint a MOHU nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeket és célszámokat. A vállalat szerint a rendszer működésének áttekintése közös érdek. A részleteket azonban egyelőre nem is ismertették. A felülvizsgálat célja várhatóan az lesz, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá váljon a hulladékgazdálkodás működése.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szerdán napközben napos idő ígérkezik, majd hidegfront érkezik. A reggeli órákban 14-15 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék.

0: Sunshine FM, a Juice utolsó órájában vagyunk, és mindjárt a mai keltető, vagy reggeli ébresztő és műsorunk legviccesebb mai pillanatait fogjuk feleleveníteni. Előtte viszont sajnos egy rossz hír a benzinkutak házatájáról, hogy újabb drágulás jön, az autósok többet fizetnek ismét, és hát másfél éves rekordot ér el ezzel a benzinára. A dízelesek most egy picikét megnyugodhatnak, a dízel nem fog emelkedni, a benzin viszont a tegnapi emelés után újabb 5 forinttal nő, és az azt jelenti, hogy 10 nap alatt 30 forintot drágult a benzin, tavaly február óta nem volt ilyen drága, szóval lassan elérjük ennek is a lélektani határát. A gázolajról meg már ne is beszéljünk, 4 éve volt ilyen magas szinten utoljára a dízelára. Na de, nálunk jönnek már is a reggelesek.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
3: Most sem.
4: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
3: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
4: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága. Nektek van egy 3 az 1-ben tusfürdő, mindent letudtok egyszerre.
3: Na, nem, ez tévedése, ahogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10 az 1-ben. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
4: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
2: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
3: Én se értem, mert ez tényleg így igen. Van. Tehát amiért a zuhanyzás közben a kezed akad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már maradhat. Tehát ez
4: igen,
3: a,
4: és én is jártam.
3: És tényleg így van, tehát mi lenyúljuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
4: és
3: maradt.
4: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
3: Tényleg?
4: Igen.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítás.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Készüljetek fel egy felejthetetlen színházi utazásra Franciaországtól egészen Tündérországig, mert szeptember 18-ától a Csokonai Teátrum nagy színpadára érkezik Kacsó Pongrácz János Vitéz című népszerű daljátéka. Petőfi örök klasszikusa és Heltai Jenő varázslatos versei Fejes Szabolcs rendezésében kelnek életre Debrecenben. Éljétek át Kukorica Jancsi és Iluska síron túl is tartó örök szerelmének történetét ezen a nagyszabású előadáson. Dobjátok el a tankönyveket egy pillanatra, mert szeptember 10-én újra berobban Nyíregyháza legvagányabb pályaválasztási bulia, a Szakmafest. 10 órától a tematikus utcánkban és interaktív standoknál tesztelhetitek a legmenőbb szakmákat, és testközelből próbálhatjátok ki, mihez van igazi tehetségetek. Gyertek el a szülőkkel vagy a haverokkal, és találjátok meg a jövőtöket szórakozás közben.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

Ebben a pillanatban pedig véget is ért a mai zsúz. A búcsú zenénket már a friss hírek követik, aztán az én helyemen már Roli ül, és lesz veled este 6-ig, utána pedig már a kívánság műsorban kérhetsz, vagy üzenhetsz rajtunk keresztül. Dolgoztassátok meg jól, Norbit, jó, ne unatkozzon majd ő se itt a mikrofon mögött, de hát mi nem szoktunk unatkozni, mindig van mivel foglalkozni. Leginkább ugye a friss hírek, aktualitások, amiket a jó zenék színesítenek. Így lesz ez majd holnap is, 10 és délután 2 között, én akkor is várlak. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. További szép napot!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. Mindennapi plusz az egészségnek.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Jules-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Felmérés készült az energiakrízis alatti takarékoskodásról. Kitüntetést és jutalmat javasolnak a paksi védekezés résztvevőinek, növelni a diplomások arányát a kormány. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A nyári energiakrízisről és az asszályról készített felmérést a publikus intézet a Népszava megbízásából. A kutatás szerint a válaszadók 48%-a a korábbi kormányokat tartotta felelősnek az áram- és vízhiányért, 11%-a a jelenlegi kormányt, még 36% szerint senkit nem terhel felelősség a külső okok miatt kialakult válságért. A felmérés arra is rákérdezett, mennyire takarékoskodtak az emberek. A válaszadók közel fele különösen ügyelt az áramfogyasztás visszafogására, további 15% pedig nagyjából csökkentette a fogyasztását. A kormánykrízis kezelését a megkérdezettek többsége 4-esre vagy 5-ösre értékelte. Magyar Péter miniszterelnök kitüntetést és utalmat javasol azoknak a munkásoknak és szakembereknek, akik részt vettek a sikeres paksi védekezésben. A kormányfő közlése szerint azt kezdeményezi, hogy az érintetteket az október 23-ai nemzeti ünnepen ismerjék el. A paksi atomerőmű hűtése miatt korábban a Duna rendkívüli alacsony vízállása jelentett komoly kihívást. A védekezés során több ezer köbméter követ szórtak a folyóban, hogy egy fenék küszöb segítségével megemeljék a vízszintet. Ennek köszönhetően egy reaktor végig üzemben maradhatott, ami fontos szerepet játszott az ország energia ellátásának biztosításában. Növelni a diplomások arányát Magyarországon a kormány, ezt a következő időszak egyik felső oktatási prioritásának tekintik. Magyar Péter az ELTE tanévnyitóján arról beszélt, hogy Magyarországon uniós összevetésben továbbra is alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A miniszterelnök szerint különösen fontos azoknak a tehetséges fiataloknak a támogatása, akik családi vagy anyagi körülményeik miatt nehezebben jutnak el az egyetemekre. A kormány ezért csökkenteni a felső oktatásba való bejutást akadályozó tényezőket. Magyar Péter szerint a diplomások számának növelése egyszerre szolgálná a társadalmi felemelkedést és a gazdaság versenyképességének erősítését. Nem támogatja a kormány a repontok teljes készpénzmentesítését, így továbbra is megmaradhat a készpénzes visszaváltás lehetősége. A MOHU korábban azt javasolta, hogy szüntessék meg a készpénzes kifizetést a palack visszaváltó rendszerben, ezt azonban az élő környezetért felelős minisztérium nem támogatja. A tárca szerint fontos, hogy mindenki visszakaphassa az 50 forintos visszaváltási díjat akkor is, ha nem vásárol az adott üzletben vagy nem rendelkezik bankszámlával. Így a jelenlegi rendszerben továbbra is elérhető maradhat a készpénzes fizetés, a banki utalás és a vásárlási utalmány lehetősége is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szerdán napközben napos idő ígérkezik, majd hidegfront érkezik. A reggeli órákban 14-15 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. Nagyon kellemes keddi rutánt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel. A következő 6 órában is majd hozom a kiváló zenéket, valamint a friss infókat. Debrecenben a Kassai úton mérnek, Nyíregyen pedig a Kert utcán. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Lojjal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Dildgett a Terű Szénsz és Tószendály 3-asra, ez volt a Gongongon a Sunshine FM-en 14-18-kor. Ma pedig alapozó nap van a sikernaptárunk szerint. Ez most nem a nagy bejelentések és gyors sikerek ideje, hanem inkább azért, hogy rendbe tegyük, amire később építeni szeretnénk. Ma érdemes átgondolni a terveinket, előkészíteni a legfontosabb feladatokat, és nem kapkodva dönteni. Egy jó alap sokszor többet ér, mint egy gyors, de bizonytalan lépés. Az alapozó nap üzenete egyszerű, amit ma nyugodtan és tudatosan előkészítünk, abból később biztosabb eredmény is születhet. Ezek tehát így kedre, annak is kiváló tanácsok a sikernaptárunk szerint. Bezombónnal folytatjuk, aki egyébként az éneklés előtt komolyan foglalkozott a műugrással, azóta viszont csak hobbiként tekint erre a sportolásra. Ez a Beautiful Things itt a kedve.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházan a 36-oson lezertek a Valent autó, valamint a körforgalom közti szakaszt. Emiatt a torlódásra kell készülni, érdemes kerülni ezt a teljes környéket és más útvonalat választani. Nagy Kelló és Nyíregyháza között továbbra is dolgoznak, ugye a jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Reggel, valamint délután több kilométeres torlódásra és 20 perces menetidő növekedésre is készülni kell. Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között a 33-ason útépítésre kell készülni, valamint szélesítési munkák miatt útszűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra is kell számítani. Valamint a 35-ason Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél útszűkület mellett lehet autózni. Várom a további infókat is 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: rövid percek a Sunshine FM-en.
1: Használjon ki gépeket vagy súlyzókat az edzés során. Erről beszélgettünk a mai Fit percekben Bence Bínivel, a Fight Club ügyvezetőjével.
2: Nem minden edzéshez van szükség gépekre vagy súlyzókra. Egy park, egy erdei ösvény, vagy akár a saját kertünk is remek helyszín lehet a mozgáshoz. Guggolások, kitörések, fekvőtámaszok, saját testsúlyos gyakorlatok, vagy egyszerűen egy tempós séta. Rengeteg lehetőségünk van. A szabadtéri mozgás ráadásul mentálisan is feltölt. Friss levegő, természetes fény, egy kis környezetváltozás. Ez nagyon sokat számít. A legfontosabb pedig az, hogy ne keressünk kifogásokat. Nem kellenek tökéletes körülmények ahhoz, hogy mozogjunk, csak egy kis időre és elhatározásra van szükségünk.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kivizsgálást kezdeményeznek a debreceni akkumulátorgyárnál elfolyó víz miatt. Egyeztetést tartanak az egyetem téri park megújításáról. Több mint 9000 első éves kezd a debreceni egyetemen. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az ügy teljes körű kivizsgálását kezdeményezi Tompa Enikő a debreceni akkumulátorgyárnál tapasztalt vízelfolyás miatt. A Tiszapár debreceni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról beszélt, hogy július vége óta folyamatosan nagy mennyiségű víz folyik el a déli ipari parknál. A képviselő szerint a helyszínen több letakart vízmérő órát is találtak, ezért felszólította a debreceni vízművet és az akkumulátorgyárat, hogy adjanak tájékoztatást az ügyben. Tompa Enikő szerint a vízmű csatorna mosatásra hivatkozik, ő azonban azt állítja, hogy a vízkivezető csöveken keresztül a környező területre folyik. Egyeztetést tartanak kedden a debreceni egyetem téri park megújításáról. Bácz Zoltán rektor elmondta, a botanikusok, egyetemi szakemberek, a városi főépítész és főkertész, valamint több civil szervezet közreműködésével vizsgálják át a meglévő javaslatokat és terveket. A parkfejlesztésről korábban vita alakult ki, ezért az egyetem online kérdőívet is indított, amelyre összességében több ezren válaszoltak. A rektor szerint az eredeti elképzelésekhez képest több új szempont is megjelent, ilyen például, hogy örökségvédelmi költségek mellett hol lehetne fákat ültetni, úgyhogy azok ne zavarják a főépület látványát. Több mint 30 ezer hallgató kezdi meg az új tanévet a debreceni egyetemen, közülük több mint 9 ezer első éves. Az intézmény vasárnap tartotta a tanévnyitő szenátusi ülését, ahol a gólyák ünnepélyes esküdtettek, és több elismerést is átadtak. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az egyetem csak nem 500 éve tudást ad és közösséget épít, miközben folyamatosan alkalmazkodik a változó világhoz. A tanévnyitón Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is felszólalt, aki a pedagógus képzés megújítását hangsúlyozta. Bejelentette, megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az első évesek között mintegy 2000 külföldi hallgató is van. Hamarosan befejeződik a 33-as főút két debreceni belterületi szakaszának felújítása, de szeptember 14-től újabb részen folytatódik a munka. Az Egyetem Sugár út és a Nádor utca között már elkészült a szegély építés, a buszmegálló és az útpálya újraaszfaltozása, jelenleg a forgalom technikai jeleket festik. A Füredi út Böszörményi úti csomóponton túli részen szintén elkészült a kopogó réteg cseréje, ott még a becsatlakozó utak aszfaltozása és a patka rendezés zajlik. A következő ütemben a Böszörményi út és a Nádor utca között dolgoznak majd, ezért forgalomkorlátozásokra és torlódásokra kell számítani. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyedei kampusz után mostantól a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi részlegén is digitálisan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. Az adatok bármikor visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerből, ami gyorsíthatja a konzíliumokat és a beteg irányítást. A fejlesztés részeként 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, ezek közül 3 került a Kenézi kampuszra. Emellett egy korszerű ultrahanggal és egy mechanikus kompressziós eszközzel is bővült a sürgősségi ellátás. A Kenézi sürgősségi részlegén naponta több mint 100 beteget látnak el. Debrecen a 7. helyen áll a megyeszékhelyek fejlettségi rangsorában az Egyensúlyi Intézet településindexe szerint. A rangsor szerint a városok közül Jászladány, Rajka és Hajdúhatház állnak a legrosszabbul. Ebben a kategóriában Hosszúpályi és Létavértes is a sereghajtók között szerepel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szerdán napközben napos idő ígérkezik, majd hidegfront érkezik. A reggeli órákban 14-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries. 3, 2, 1,
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután. Debrecenben a Nyíl utcán tessék vigyázni, korábban ott mértek, Nyíregyen pedig az orvosin várják a szabálytalankodókat. Mindjárt játszunk is, kezdünk elsőként a Magnetikkel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Call Me Maybe a Sunshine délután van nálunk. Csak jó zene szól, vigyázz magadra, és hogyha éppen munkában vagy, akkor van egy jó kis játék ötletem a következő percekre, hiszen ma is indul a kódjáték, hazavihető majd az Oasis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a telefonszámodban valahol ott lapul a 8-as, akkor küldd el most SMS-en, Viberen nekem minél hamarabb 0620-316-3000. Óra végén pedig sorsolunk majd. A következő percekben pedig elokérkezik Eva Max-el, itt a nagy kedvencünk, ez már a Car Keys, mindjárt pedig Kiskata is érkezik a horoszkópokkal.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Csak józan elmész továbbra is a Sunshine FM, és akkor hallgassuk meg, hogy kinek kedvez ma a szerencse, mert is jön Kata a napi horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! A kosnak most érdemes meghallgatnia azoknak a kollégáknak a meglátásait is, akik általában csöndben vannak. Most az ő ötleteik vihetik előre. A bika meglepő sebességgel pörgeti ki a felhalmozódott elmaradásokat, nem hagyva teret a halogatásnak. Az ikrek egymaga csendben és elmélyülten dolgozik, kikapcsolva a külső zajokat. A rák határozottan visszautasítja a nyakába vart extra terheket, védve a saját idejét. Az oroszlán alázatosan tanul egy fiatalabb munkatársától, beismerve saját hiányosságait. A szűz elengedi a tökéletességre való törekvést, és most beéri a praktikus, gyors megoldásokkal. A mérleg most nyíltan felvállalja a konfliktust a közös siker érdekében, nem keresve a látszat békét. A skorpió megosztja a tapasztalatait a többiekkel, erősítve a belső csapat szellemet. A nyilas kimérten és megfontoltan adagolja az energiáit, nem vállalva túl magát. A bak nyitottan fogadja az újító ötleteket, és bátran átalakítja a korábbi terveit. A vízöntő szorosan követi a meglévő útmutatásokat, elkerülve a felesleges kísérletezést. A halak erélyesen képviseli a saját érdekeit a tárgyalások során, nem hagyva magát háttérbe szorítani.
0: Sunshine FM.

0: DJ Regal és a Ride It a Sunshine FM-en a kedvenceink között. 16 órához érkeztünk, így mindjárt jönnek a legfontosabb útinfók, valamint Betty is érkezik a friss hírekkel. Azonban adós vagyok, sokan már írtek, hogy mikor lesz sorsolás, így gyorsan neki leselkedek. A mai nyerőszám ugye a 8-as volt, a nyertesünk pedig nem más, mint Bálint. Gratulálunk, az Ossis Burger Sunshine menüje, így a kedd délutánban a tiéd. Jó étvágyat, holnap pedig ugyanúgy 3 és 4 óra között pörgetjük tovább a kis játékunkat, ami egyébként még folyamatosan évek után is ennyire népszerű, és ilyen sok hallgató szereti. A következő óránkat pedig majd megtöltöm olyan zenékkel, amivel túl tudjuk vészelni a munkaidőnket, valamint a hazautat, mert már most látom, hogy szépen kezd alakulni a torlódás. Alex Kenji Bumble, érdemes emelni majd a hangerőt.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 55 555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Norbi, Nyíregyháza 36-os főútvonal, további forgalomkorlátozás útlezárás Salamon-Bokornál, és ilyenkor a főútvonal nagy forgalma ráterelődik a 38-os számú főútvonalra. Jelentős forgalomnövekedésre kell majd számolni holnap reggel 7 óra után, akik tehetik, induljanak hamarabb, ugyanis a piacnapról tekintettel lényegesen nagyobb forgalom alakul ki már Nyírtelektől Nyíregyházáig reggel 8 óráig, és a város területén a Gábor utc elén útszükülettel kell számolni, több közműhelyreállítási munkálatokat végeznek város szerte, amik érintik nagymértékben Nyíregyháza város úthálózatát. Közúti közlekedési baleset történt ma délután a Kemencsei úton, amelyeket egy gépjármű villanyosoknak ütközött, itt jelentős forgalomkorlátozás, illetve egy nagyobb anyagi kár keletkezett a balesettel kapcsolatosan, a tűzoltók a műszaki mentésben és az áramtaintásban vettek részt, további forgalomkorlátozás tehát a Kemencsei úton, a Zsuzsanna utcánál. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes délután.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szeptember közepéig pótlékmentesen fizethetők a helyi adók. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. Új startup program indult doktorandusoknak Debrecenből. E-mail részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét Debrecenben. A polgármesteri hivatal adógyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítő kiküldését. A papíralapú kapcsolattartás választó magánszemélyek postán kapják meg az értesítőt és a csekket, az elektronikus ügyintézés használók pedig digitálisan jutnak hozzá a dokumentumokhoz. A fizetési kötelezettség bankkártyával is rendezhető az e-önkormányzat portálon, az FR rendszeren keresztül. Aki a szeptember 15-i határidő befizeti az adót, annak nem számítanak fel késedelmi pótlékot. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint a gondok régóta ismertek. A finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek csak egy részét fedezi, miközben az anyagok, az eszközök, a sterilizálás és a bérek költségei is emelkedtek. A tárca emelni a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítaná az országosan elérhető fogászati ügyeleti ellátást és rendezni az iskola fogászok helyzetét is. A finanszírozás átfogó megújításához külön szakmai műhelyt hoznak létre gyakorló fogorvosok, kamarai képviselők és egészségpolitikai szakemberek részvételében. Debrecenben mutatták be a doktoranduszoknak szóló új programot. A Nemzeti Innovációs Ügynökség kezdeményezésének részleteit a DOSZFESZ-en ismertették. A program célja, hogy a doktori kutatásokból piacképes innovációk, sőt akár új startup vállalkozások szülessenek. A résztvevők képzést, mentorálást, szakmai kapcsolatokat, ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A doktoranduszok kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek. A program első szakasza októberig tart, ezt követően projektfejlesztés indul, a legjobb ötleteket pedig jövő nyáron befektetők és iparági szakértők előtt mutatják be. Több mint 100 programmal várja a debrecenieket szeptember 25-én a kutatók éjszakája. A Debreceni Egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. A látogatókat látványos fizikai és kémiai kísérletek, laborbejárások, interaktív bemutatók és tudományos előadások várják. Újdonságként a gyermekgyógyászati klinika is készül programokkal, ahol többek között a gyermek újraélesztést és a modern rehabilitációs módszereket mutatják be. Az érdeklődők az akkumulátorfejlesztésekkel, az energiabiztonsággal és az egyetemi innovációkkal is megismerkedhetnek. Egyes labor, programok és workshopok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP Banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint a hónap során több éjszakai és hajnali időszakban nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek az online és mobilbanki szolgáltatások, az e-broker, az üzleti online felületek, valamint az egyes külső szolgáltatói csatornák. A karbantartások idején az online bankágyás vásárlások mobil alkalmazáson keresztüli jóváhagyása sem működik majd. A telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkciókkal lesz elérhető, ugyanakkor a bankkártya letiltás lehetőségét ezekben az időszakokban is biztosítják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Még mindig tart a pallagfű pollen szezon csúcs időszaka. A csanánfélék pollen koncentrációja közepes, a libatov féléki az alacsony közepes tartományban alakul. A maximumok 31-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Még mindig tart a pallagfű pollen szezon csúcs időszaka. A csanánfélék pollen koncentrációja közepes, a libatok féléki az alacsony közepes tartományban alakul. A maximumok 31-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1. Fergeteges délutánt kívánok mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. 4 múlt már 4 perccel, pörög tovább a keddi Sunshine délután. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Budai Nagy Antal, Debrecen, tessék vigyázni, Nyíregyen pedig a debreceni úton. Kezdünk elsőként Alex Kenji-vel, Szól a Bambole.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Müller vagy Empire és Burai Krisztián párossal, ez volt a látható a Sunshine FM nálunk, csak jó zene szól, és látható a legfrissebb PISA adatok is. A magyar diákok teljesítménye továbbra is elmarad a régiós élmezőnytől. A felmérés szerint főleg szövegértésben látszik a lemaradás, miközben a cseh, a lengyel, valamint az észt tanulók is sokkal jobb eredményeket érnek el. A szakértők szerint különösen aggasztó, hogy a legjobban teljesítő magyar diákok aránya is évről évre csökken. Ezzel kapcsolatban írtunk egy cikket, érdemes majd elolvasni a sunshine.hu-n. Mindjárt útinformációkkal folytatjuk, előtte viszont a Jonas Blue érkezik, és a szám címe pedig Edge of Desire, amely a vágyakozásról, valamint arról szól, amikor valaki

0: Mit hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykeló között továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emiatt hatalmas a torlódásra kell készülni, ha arra autózunk. Sok esetben akár 20-25 percet is növekedhet a menetidőnk, legyünk megfontoltak és vezessünk körültekintően. Valamint a 36-oson ugye a Valent autótól egészen a körforgalomig teljes mértékben lezertek az útszakaszt, itt útkarbantartási munkákat végeznek, érdemes teljes egészében ezt a részt elkerülni. Debrecenben is a szakemberek további munkákat végeznek, például a Vámospércsi úton félpályás lezárásra kell készülni, hiszen itt közműépítés miatt korlátozzák a forgalmat. Várom a további infókat és SMS telefon Viber 0620 316 3000. Harry Styles-zel megyünk tovább, ez a Late Night Talking.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: talking. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként életünkben.
0: A választás egyszerű. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: My Smith és Neil Horan párossal, ez volt a Drive Safe a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 5 órához érkeztünk így. Betty mindjárt friss infókkal pörgeti a délutánunkat. Előtte azonban az autós barátaim felé kacsintok, mert a mai naptól a benzinért bruttó 5 forinttal kell többet fizetnünk. A gázolajára most ebben a tekintetben nem változott. Tehát a benzin 622 forint literenként, a gázolaj pedig 3 forint hiány már 700 forintért csöpögtethető, és a hét második felére további emelkedést jósolnak majd a szakértők. Kygo, Khalid és Griffin 3-asával azonban berobbantom a következő óránkat, járunk majd biciklivel, kerékpárral, mint a Save My Love mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
4: Burger?
5: Steak?
4: Rodeo?
5: Burgerevő verseny.
4: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Saftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a Saft. 6. Saftenburger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
6: És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átalakítás jöhet az állami beszerzésekért felelős KEF-nél. Több pénzt kapnak a megváltozott munkaképességűek. Feljegyzés készült a COVID-tesztek túlárazásáról. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Teljes átalakítást tervez a kormány, a közbeszerzés és ellátási főigazgatóságnál az új vezetőt pedig nyílt pályázaton keresik. Kálmán András pénzügyminiszter szerint a cél az, hogy az állami beszerzések átláthatóbbak, versenyképesebbek és költséghatékonyabbak legyenek. A KEF központi beszerzéseket végez és többek között a kórházak ingatlan üzemeltetésében is szerepet vállal. Az új főigazgatótól legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalatot, valamint a szervezet átalakítására vonatkozó konkrét programot várnak. A pályázatokat október 2-ig lehet benyújtani, a döntés határideje december 1-e. Januártól 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását. Magyar Péter bejelentése szerint a növelés 2027. január 1-től lép életbe, és a rokkantsági, valamint a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik. Emellett a 65 év felett érintettekre is kiterjesztik a korábban bejelentett 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot. A kormány szerint az intézkedés mintegy 238 ezer embernek jelenthet segítséget. A megváltozott munkaképességűek ellátásának összege jelenleg több tényezőtől függ, például az egészségügyi állapottól, a korábbi keresettől és a biztosítási időtől. Külügyminisztériumi feljegyzés készült arról, hogy a COVID-járvány idején háromszoros áron vásárolt a koronavírus teszteket egy közvetítő cégtől, írja a 444 nyomán a Telex. A dokumentum szerint az érintett cég 2020 elején 30 ezer gyors tesztet szerzett be Kínából, majd azokat jóval magasabb áron adta tovább a minisztériumnak. A feljegyzésben az szerepelt vezetői döntés kérdése, hogy tárgyalnak-e a céggel a beszerzésen realizált haszonról. A lap szerint nincs nyoma annak, hogy később bármi történt volna a különböző visszaszerzése érdekében. A dokumentum a kormányváltás utáni minisztériumi átvilágítás során kerülhetett elő. Október végéig eldőlhet, mennyi pénzből gazdálkodhatnak jövőre az önkormányzatok. Az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén mind a 8 önkormányzati érdekképviselet egységesen kérte a szolidaritási hozzájárulás jelentős csökkentését 2027-től. A kormány egyelőre nem döntött a kérdésben. A pénzügyminisztérium szerint 2026-ban már nem reális egy átfogó rendszer szintű változtatás, a nehéz helyzetbe került településekkel azonban egyedi segítségről tárgyalhatnak. A 2027-es költségvetést október végig nyújtják be, előtte további egyeztetéseket ígértek. Közben a szociális tüzelőanyag program keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Még mindig tart a pallagfű pollen szezon csúcs időszaka. A csanánfélék pollen koncentrációja közepes, a libatobfélék az alacsony közepes tartományban alakul. A maximumok 31-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, Bettinek köszönjük szépen a friss infókat, utóra után járunk 4 perccel, pörög tovább a keddi Sunshine délután, az Adrieneket, valamint a Máriákat is tanéltesse, így szeptember 8-án ők ünnepelnek, mindjárt pénzügyi percek, programajánlók, na meg ilyen klassz zenék, kezdünk a Save My Love-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan finanszírozzunk váratlan kiadásokat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések, ha nyaralásra tér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
5: Most sem.
6: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
5: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
6: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága. Nektek van egy 3-1 tusfürdő, mindent letudtok egyszerre.
5: Na, nem, ez tévedése, ahogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10-1. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
6: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
4: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
5: Én se értem, mert ez tényleg így igen. Van. Tehát amiért, mert zuhanyzás közben a kezed akad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már nem maradhat.
6: Tehát
5: ez
6: igen, és én is jártam.
5: És tényleg meg. Így van, tehát mi lenyúljuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
6: és
5: maradt.
6: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
5: Tényleg?
6: Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenélni ezt továbbra is a Sunshine FM, és most jön néhány tip azoknak, akik nem szeretnének a következő napokban otthon maradni. Kiskata a stúdióban a programajánlókkal. Szia!
3: Szia, Roli! Készüljetek fel egy felejthetetlen színházi utazásra Franciaországtól egészen Tündérországig, mert szeptember 18-ától a Csokonai Teátrum nagy színpadára érkezik Kacsó Pongrác János Vitéz című népszerű daljátéka. Petőfi örök klasszikusa és Heltai Jenő varázslatos versei Fejes Szabolcs rendezésében kelnek életre Debrecenben. Éljétek át Kukorica Jancsi és Éluska Síron túl is tartó örök szerelmének történetét ezen a nagyszabású előadáson. Dobjátok el a tankönyveket egy pillanatra, mert szeptember 10-én újra berobban Nyíregyháza legvagányabb pályaválasztási bulia, a Szakmafest. 10 órától a tematikus utcánkban és interaktív standoknál tesztelhetitek a legmenőbb szakmákat, és testközelből próbálhatjátok ki, mihez van igazi tehetségetek. Gyertek el a szülőkkel vagy a haverokkal, és találjátok meg a jövőtöket szórakozás közben. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programot!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hertz egykori nagy sikerét újra gondolta a Purple Disco Machine, ez volt a Wonderful Life a Sunshine délutánban is. 6 órához érkeztünk, köszönöm szépen a mai figyelmet, véget ért a délutános műszakunk, azonban ezen a héten én vagyok Lac Norbert magyar hangjai, a következő 120 percben teljesítem a zenei kéréseket, üzeneteket, lehet csörögni is akár 0623 16 3000. Egy tuti, hogy a következő óránkat Jocó Weiberével kezdjük majd. Sziarról írni szeretnék kérni egy dalt Adriennek, a barátnőmnek, akinek ma van a névnapja. Üzenem neki, hogy számomra ő a legcsodálatosabb nő a világon. Jocó, üzenet átadva. Empire of the Sun és a Walking on the Dream Blondie remixében a következő óra elején nektek szól majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
4: Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz!
5: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
6: Van valami egészen különleges Debrecenben.
7: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
6: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
7: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
6: Nekünk ez szerelem.
7: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Sunshine FM.
7: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
6: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter szerint a következő hónapok sorsdöntőek lehetnek a magyar migrációs megállapodás szempontjából. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány, több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP Banknál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter szerint a következő hónapok sorsdöntőek lehetnek a magyar migrációs megállapodás szempontjából. A miniszterelnök Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, majd arról beszélt, igazságtalannak tartja, hogyan Magyarországot kezelik a migráció ügyében. Magyar Péter szerint az európai szabályozás az elmúlt időszakban sokat változott és szigorodott. Magyarország álláspontja pedig helyes volt a határvédelem és a szigorú szabályozás kérdésében. A kormányfő úgy fogalmazott, más tagállamok sem hajtják végre teljesen a migrációs paktumot. Hozzátette, semmilyen módon nem fordulhat elő, hogy Magyarország lazítson a menekültügyi szabályokon. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak rendezésére. Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint a gondok régóta ismertek. A finanszírozás több beavatkozásnál a valós költségeknek csak egy részét fedezi, miközben az anyagok, az eszközök, a sterilizálás és a bérek költségei is emelkedtek. A tárca emelné a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítaná az országosan elérhető fogászati ügyeleti ellátást és rendezné az iskola fogászati helyzetét is. A finanszírozás átfogó megújításához külön szakmai műhelyt hoznak létre gyakorló fogorvosok, kamarai képviselők és egészségpolitikai szakemberek részvételében. Több előre tervezett informatikai karbantartás miatt szolgáltatás kiesésekre kell számítani októberben a CIP Banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint a hónap során több éjszakai és hajnali időszakban nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek az online és mobilbanki szolgáltatások, az e-broker, az üzleti online felületek, valamint az egyes külső szolgáltatói csatornák. A karbantartások idején az online bankágyás vásárlások mobil alkalmazáson keresztüli jóváhagyása sem működik majd. A telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkciókkal lesz elérhető, ugyanakkor a bankkártya letiltás lehetőségét ezekben az időszakokban is biztosítják. A MOHU is támogatja a hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatát. A társaság közlése szerint a koncesziós rendszer több elemét újra kell gondolni, annak érdekében, hogy a vállalt célok teljesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy sok panasz érkezik a hulladék kezelésre, és álláspontja szerint a MOHU nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeket és célszámokat. A vállalat szerint a rendszer működésének áttekintése közös érdek. A részleteket azonban egyelőre nem is ismertették. A felülvizsgálat célja várhatóan az lesz, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá váljon a hulladékgazdálkodás működése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró és a svájci frank, míg az amerikai dollár szintén tovább gyengült. Így az angol fontot 423, az eurót 363, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 312 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Nászlót hallják. Varga Tibor is részt vett a Moto Junior valenciai verseny hétvégén. A magyar versenyzőt viszont csúnya baleset érte szombaton. A nyíregyházi Révész Racing 19 éves motorosa az időmérő első szakaszában esett el. Varga Tibort a mögötte érkező versenyző már nem tudta kikerülni. A baleset után a magyar pilótát előbb az orvosi központba, majd mentővel a város egyik kórházába szállították. A kórházban elvégzett orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy Vargának hat bordája is eltört, a tüdeje megzúzódott, emiatt légmell alakult ki nála. A pilóta mellkas üregéből a felgyülemlett levegőt eltávolították, ezzel tudták stabilizálni az állapotát. A lengyelországi Stalovavolában rendezték augusztus 27-e és 30-a között a Majorett sportvilágbajnokságot, amelyen a Deac együttese 20 koreográfiával képviseltette magát. A debreceniek fantasztikus eredménnyel zárták a 4 napos megmérettetést, 10 világbajnoki címet, 4 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. A Bábolnai Nemzeti Ménes Birtok pályáján rendezték az év egyik legjelentősebb hazai díjugrató versenyét, az utánpótlás országos bajnokságot. Az ifjúsági egyéni és csapatversenyben is szép deacos siker született. A bajnok csapat tagjai Őzse László, Fábián Johanna, Puskás Lili és Herman Zsófia voltak. A csapatvezetői feladatokat pedig Técsi Attila látta el. Rasmus Meius személyében észt légióssal bővült a Tipmix Proférfi Extra Ligában szereplő Deac röplabda csapatának kerete. Korábban még a balti országból nem érkezett játékos a klubhoz, az előző csapatával gyakorlatilag mindent megnyert, a balti országoknak kiírt bajnokság mellett a szuperkupát is elhódították, továbbá az észt élvonalban ugyancsak aranyérmesek lettek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Hidegfront érkezik, egy-egy zápos zivatar is kialakulhat, a maximumok 31-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Köszönjük szépen a legfrissebbeket Bettinek, 6 óra után járunk. Hello mindenkinek, csókolom, indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Kezdünk elsőként az Empire of the Sun-nal, jön a Walking on the Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül Sunshine FM. Csak jó zene.

Bibi Rexa, Faithless, New Religion, ez a Sunshine FM, benne pedig így keddeste és élőben a kitúrás kívánság műsor. Ági Weiberével megyünk tovább. Szia Roli, éppen most indultam el a gyerekekért, és kivételesen időben sikerült végeznem a munkában. Kérnénk egy jó pörgős zenét, rád bízom, hogy melyiket küldöm mindenkinek, illetve a gyerekeimnek is, akikért 10 perc múlva már ott vagyok. Na, Ági akkor ma versenyfutásban nyomtad az ipart. Jó pihenést kívánunk nektek. Diaz ment a projekt és a méreg, ez szól nektek itt a 2 órás élő esti kívánságműsorban.

0: fel.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek
3: után. A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

Justin Bieber és Nicki Minaj párossal. Ez volt a Beauty and the Beat a kedvencek között, és megyünk is tovább MS-e üzenetével. Szia Roli, ma van apukám 58. születésnapja, és tudom, hogy munka közben hallgat benneteket. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki, és üzenem, hogy mindennél jobban szeretem, és alig várom, hogy a hétvégén megünnepeljük majd. Nagyon-nagyon sokat jelent nekem, ahogy felnevelt, és ahogy a mai napig törődik velem. Üzenet átadva, és akkor apukádnak pedig Happy Birthday! Szigalajon és a Riptide a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: Well Hello és az Éjfél Tájt a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól és 7 órához érkeztünk így, mindjárt jön Betty majd a hírekkel. Azonban fontos, hogyha közlekedünk, hogy Nyíregyházán a 36-oson a Valent autótól egészen a körforgalomig lezárásra kell készülnünk. Érdemes ezt a szakaszt elkerülni. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykáró között. Itt jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Valamint Debrecenben is félpályás lezárásra kell készülni a Vámospércsi úton. Itt pedig közműépítést végeznek a szakemberek. További infókat pedig folyamatosan mondunk, akár a hírekben is majd. A következő órában viszont pörög az esti kívánság műsor, Üzsel, Iman Angel és a Moving to the Sun. Rögtön ezzel kezdjük majd a következő óra elejét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felmérés készült az energiakrízis alatti takarékoskodásról. Kitüntetést és jutalmat javasolnak a paksi védekezés résztvevőinek, növelni a diplomások arányát a kormány. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A nyári energiakrízisről és az asszályról készített felmérést a publikus intézet a Népszava megbízásából. A kutatás szerint a válaszadók 48%-a a korábbi kormányokat tartotta felelősnek az áram- és vízhiányért, 11% a jelenlegi kormányt, míg 36% szerint senkit nem terhel felelősség a külső okok miatt kialakult válságért. A felmérés arra is rákérdezett, mennyire takarékoskodtak az emberek. A válaszadók közel fele különösen ügyelt az áramfogyasztás visszafogására, további 15% pedig nagyjából csökkentette a fogyasztását. A kormánykrízis kezelését a megkérdezettek többsége 4-esre vagy 5-ösre értékelte. Magyar Péter miniszterelnök kitüntetést és utalmat javasol azoknak a munkásoknak és szakembereknek, akik részt vettek a sikeres paksi védekezésben. A kormányfő közlése szerint azt kezdeményezi, hogy az érintetteket az október 23-ai nemzeti ünnepen ismerjék el. A paksi atomerőmű hűtése miatt korábban a Duna rendkívüli alacsony vízállása jelentett komoly kihívást. A védekezés során több ezer köbméter követ szórtak a folyóban, hogy egy fenék küszöb segítségével megemeljék a vízszintet. Ennek köszönhetően egy reaktor végig üzemben maradhatott, ami fontos szerepet játszott az ország energia ellátásának biztosításában. Növelni a diplomások arányát Magyarországon a kormány, ezt a következő időszak egyik felső oktatási prioritásának tekintik. Magyar Péter az ELTE tanévnyitóján arról beszélt, hogy Magyarországon uniós összevetésben továbbra is alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A miniszterelnök szerint különösen fontos azoknak a tehetséges fiataloknak a támogatása, akik családi vagy anyagi körülményeik miatt nehezebben jutnak el az egyetemekre. A kormány ezért csökkenteni a felső oktatásba való bejutást akadályozó tényezőket. Magyar Péter szerint a diplomások számának növelése egyszerre szolgálná a társadalmi felemelkedést és a gazdaság versenyképességének erősítését. Nem támogatja a kormány a repontok teljes készpénzmentesítését, így továbbra is megmaradhat a készpénzes visszaváltás lehetősége. A MOHU korábban azt javasolta, hogy szüntessék meg a készpénzes kifizetést a palack visszaváltó rendszerben, ezt azonban az élő környezetért felelős minisztérium nem támogatja. A tárca szerint fontos, hogy mindenki visszakaphassa az 50 forintos visszaváltási díjat akkor is, ha nem vásárol az adott üzletben vagy nem rendelkezik bankszámlával. Így a jelenlegi rendszerben továbbra is elérhető maradhat a készpénzes fizetés, a banki utalás és a vásárlási utalmány lehetősége is.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hidegfront érkezik, egy-egy zápor zivatar és kialakulhat, a maximumok 31-36 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 7 óra után járunk, pörög tovább az élő esti kívánság műsor, várom majd a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Üzsellel, itt az Iman Angellel közös Moving to the Sun.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Mayből Don't Call Me Up a Sunshine FM-en, a két órás élő esti kívánság műsorban, hamarosan pedig majd Kiskata is érkezik a programajánlókkal, előtte viszont egy üzenet Zsófitól. Szia Rolin, szeretném köszönteni a húgomat, Lillát, aki ma kezdett az első rendes munkahelyén. Nagyon büszkék vagyunk rá, még akkor is, ha egész nap azzal dicsekszik, hogy mostantól ő egy dolgozó nő. Figyelj, ezt mindenkinek át kell élnie, főleg az első munkahelyi nap után. Bízom benne, hogy jó sokáig kitart majd, és nem akar jövő héten mondjuk kedden felmondani. Becky G érkezik a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Pillanatra, mert szeptember 10-én újra berobban Nyíregyháza legvagányabb pályaválasztási bulija, a Szakmafest. 10 órától a tematikus utcánkban és interaktív standoknál tesztelhetitek a legmenőbb szakmákat, és testközelből próbálhatjátok ki, mihez van igazi tehetségetek. Gyertek el a szülőkkel vagy a haverokkal, és találjátok meg a jövőtöket szórakozás közben. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.

0: Olivia Zinn is a Man I Need a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, mindjárt 8 óra. Köszönöm szépen a mai napi figyelmed, mi majd holnap 2-kor a megszokott menetrende szerint folytatjuk majd. Most visszarepülünk ma reggelre, utána Betty is jön a friss infókkal, én pedig mindenkinek pihentető kedvestét kívánok. Kondor Roland lelép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
3: Most sem.
2: Most sem.
4: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
3: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
4: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága. Nektek van egy 3-1 tusfürdő, mindent letudtok egyszerre.
3: Na, nem, ez tévedése, hogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10-1. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
4: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
2: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amit.
3: Én se értem, mert ez tényleg így igen. Van. Tehát ami éppen zuhanyzás közben a kezedbe akad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már nem maradhat. Tehát ez
4: igen,
3: a,
4: és én is jártam.
3: És tényleg meg. Így van, tehát mi lenyúljuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
4: és
3: maradt.
4: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
3: Tényleg?
4: Igen.
3: Laci, tehát, egy kis vízzel fel kell higítani.
4: Azt is észreveszik.
2: Ezt nagyon elrottottuk.
3: Teszünk bele 3-1 sampont helyett.
4: Látjuk, tapasztaljuk, és esetlegesen, hogyha több fogy, akkor azt szóvá is tesszük.
2: A legnagyobb luxusomnak érzek, amit saját magam tudok intézni, az a hőmérséklet állítás otthon. Mert hogy én nem szeretem a túl meleget,
3: aha.
2: És én ezt imádom, mert anyámék viszont mindig fáztak, és mindig fel volt csavarva. Én télen is bukóra nyitott ablaknál aludtam, aha. Mert csak úgy tudtam.
4: Azt tett, hogy te szabályozod közben az asszony, majd megmondja neked, hány fok legyen a lakásban.
3: Mi? A férfiaknál van mindig a távirányító.
4: Aha, aludjatok el?
3: Figyelj, nálam, ez szerintem az átlag férfi az mindig maga mellé teszi a távirányítót, vagy zsebre rakja.
2: Persze.
3: TV, bármilyen távirányító, akkor az úgy.
4: Persze. Úgy tudnám tekergetni a termosztátot meg, de az egy öröm lenne. De
2: az a jó ebben, hogy mindig azt gondolják a nők, hogy ők irányítanak.
4: De és ez így van. Igen. Tehát ez mindig igen. Így
3: melyik
4: van.
3: Van a bazi nagy görög lagziba, hogy a család feje a férfi, de a nő a nyak? És ez tényleg így van.
2: Tudod, ez mi volt a legnagyobb luxus gyerekkorodban, amire vágytál? Hát az, hogy egyszer egy nő irányítson, és ne anyám legyen az.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Átalakítási helyett az állami beszerzésekért felelős KEF-nél több pénzt kapnak a megváltozott munkaképességűek. Feljegyzés készült a COVID-tesztek túlárazásáról. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Teljes átalakítást tervez a kormány, a közbeszerzés és ellátási főigazgatóságnál az új vezetőt pedig nyílt pályázaton keresik. Kálmán András pénzügyminiszter szerint a cél az, hogy az állami beszerzések átláthatóbbak, versenyképesebbek és költséghatékonyabbak legyenek. A KEF központi beszerzéseket végez, és többek között a kórházak ingatlan üzemeltetésében is szerepet vállal. Az új főigazgatótól legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalatot, valamint a szervezet átalakítására vonatkozó konkrét programot várnak. A pályázatokat október 2-ig lehet benyújtani, a döntés határideje december 1-e. Januártól 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását. Magyar Péter bejelentése szerint a növelés 2027. január 1-től lép életbe, és a rokkantsági, valamint a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik. Emellett a 65 év felett érintettekre is kiterjesztik a korábban bejelentett 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot. A kormány szerint az intézkedés mintegy 238 ezer embernek jelenthet segítséget. A megváltozott munkaképességűek ellátásának összegei jelenleg több tényezőtől függ, például az egészségügyi állapottól, a korábbi keresettől és a biztosítási időtől. Külügyminisztériumi feljegyzés készült arról, hogy a COVID-járvány idején háromszoros áron vásárolt a koronavírus teszteket egy közvetítő cégtől, írja a 444 nyomán a Telex. A dokumentum szerint az érintett cég 2020 elején 30 ezer gyors tesztet szerzett be Kínából, majd azokat jóval magasabb áron adta tovább a minisztériumnak. A feljegyzésben az szerepelt vezetői döntés kérdése, hogy tárgyalnak-e a céggel a beszerzésen realizált haszonról. A lap szerint nincs nyoma annak, hogy később bármi történt volna a különböző visszaszerzése érdekében. A dokumentum a kormányváltás utáni minisztériumi átvilágítás során kerülhetett elő. Október végéig eldőlhet, mennyi pénzből gazdálkodhatnak jövőre az önkormányzatok. Az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén mind a 8 önkormányzati érdekképviselet egységesen kérte a szolidaritási hozzájárulás jelentős csökkentését 2027-től. A kormány egyelőre nem döntött a kérdésben. A pénzügyminisztérium szerint 2026-ban már nem reális egy átfogó rendszer szintű változtatás, a nehéz helyzetbe került településekkel azonban egyedi segítségről tárgyalhatnak. A 2027-es költségvetést október végig nyújtják be, előtte további egyeztetéseket ígértek. Közben a szociális tüzelőanyag program keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hajnalok, hűvösek, felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, napközben ugyanakkor napos idő várható, a maximumok 31-36 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Kitit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: betűn vagy nekem ékezet, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.